0: az Apát falvi Kardos István énekel táncházban című műsorunkban, s aztán a Sárándi férfi dalárda következik, akiket a Szeredás együttes kísér.
1: Babágyurka bújdosik az erdőbe, az se tudja, le van-e vagy föl benne. Nyárfa levél derek a japárnája, gyöngyharmat a takaródzó Dunája.

Kocsmárosné a gondja viselője. Tisza szélén elaludtam,

ellen. A szegedi nagy vásárra lovat vittem eladásra. Azt kérdezik, hogy a csíkó, ez a csíkó nem eladó. Ez a csíkó nem eladó.

Anna. A szögedi kanál is a kanál is, elhagyott a babám is a babám is. Ha elhagyott, hagyjon is, hát megélek én magam is. A szögedi halastó, halastó, belejestem kocsistul, lovastul. Vártam babám, ki vesz ki, lesz-e hozzám jó szívű valaki.

ismét egy eredeti felvétel következik. A Kiskunfélegyházi Citera zenekar kíséri Nagy Jánosné énekét, s aztán egy szabadszállási verbunk szól a Magyar Banda előadásában, s utána szintén tőlük az Itt a régi kedvem, Papáé című felvétel, melynek dallamai a Duna másik oldaláról, Bölcskéről, Tolna vármegyéből valók.

0: A Kállósemjéni nyírségi Nyeste András énekli a Lóra Csikós Lóra kezdetű közismert dalunkat, melynek aztán hangszeres változatát a Muzsikás Együttestől is meghallgatjuk. A felvétel érdekessége, hogy a Muzsikás Együttes egyik első Magyarországon megjelent albumáról szól, mely a Hungaroton élő népzene című sorozatában jelent meg.
1: Lóra Csikós Lóra, ezt alatt a ménes, csak egyedül maradt a pányván a nyerges. Egyel ura csikós lúra, nem a csárda felé, mind elment a ménes lengyel úr szág felé. Nya mellette bújtárom számára van a diva, kiáró kancáknak mind oda van az ára. Számolj meg bújtárom, kiáró kancárul, én is elszámolok a negyed füstinókról. Számolj meg bújtárom, kiáró kancárul, én is elszámolok a negyed füstinókról.

Hajdúsági dallamok következnek Táncházban című műsorunkban, a Szeredás együttes előadásában. A Hortobágyi Sárréti összeállítás címe Isten teremtette a betyárokat. A felvételen a Szeredás együttes mellett Bíró Gergő, Berde Sándor és Dzsupin Pál közreműködik.

0: Kedves hallgatóink, szatmári táncdallamok zárják a Zagyva Banda előadásában Táncházban című műsorunkat. A felvétel előtt szokás szerint munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető és a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: Ajda nem messze van, ide

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A Budapest Sportcsarnok egy nagyszabású karácsonyi koncertnek adott otthont 1995. decemberében. A jeles eseményt a Magyar Televízió kamerái is rögzítették, a felvételekből készült Márton István által rendezett koncertfilmet pedig 1999-ben mutatták be. A sokszínű előadás meghívott előadói között szerepelt Sebestyén Márta és Ebő Ferenc is, akik Kon Zsuzsával közösen játszották el József Attila Rejtelmek című költeményét Sebő slágerré vált zenéjével.
2: A népzenei nyomozóiroda 536. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.
2: A hivatkozott felvételt az előző epizódban mutattuk be. Van azonban egy másik megzenésítés is, amely Koncz Zsuzsa 1975-ös Kertész leszek című albumán szerepel, szerzője pedig Bródy János. Érdekes, hogy az énekesnő mégsem ezt a változatot választotta koncertjére. Talán úgy gondolta, hogy Bródy változata nem vált slágerré két évtized alatt?
1: A Kertész leszek Koncz Zsuzsa hetedik magyar nyelvű nagylemeze, amelyen magyar költők verseire komponált dalok hallhatók. Az anyag közvetlenül azután született, hogy az Énekesnői Elbeszéd című korábbi lemezét politikai okokból betiltották. Bár az Illés együttessel készült hanghordozó megjelent az üzletekben, és 50 ezer példányban el is kelt, a hatalom végül felfüggesztette a terjesztését. A raktáron maradt darabokat bezúzatta, Bródy János ellen pedig rendőri eljárás indult. Az album így egyfajta menekülő út volt. Azt az üzenetet hordozta, hogy ha Bródy saját szövegei nem felelnek meg a rendszernek, akkor szólaljanak meg olyan klasszikusok, mint Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, József Attila, vagy éppen Vörös Sándor.

Ez a művészi irány, vagyis a korban egyre elismertebb vers megzenésítési trend nem csak az énekesnőnek hozott lisztdíjat, hanem magának a műfajnak is komoly elismerést szerzett. Vörös Sándor így méltatta egy hozzáintézett levelében. Az az irányzat, amelyet a pop világában ön képvisel, korhatár nélkül élvezhető. Úgy hiszem, sokan köszönhetik önnek Vörös Sándor és József Attila szeretetüket. Ön az idők folyamán énekesből népművelővé vált.

0: Kon Zsuzsa énekelt. A népzenei nyomozó iroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írjon a falon.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

hátsó, ha az est betakar. Vár az a kislak a domb tetején, vele oda édes szeres felé. Éljen az élet és szengjen a dal, jöjjön a csók, ha az est betakar. Vár az a kislak a domb tetején, vele oda édes szeres felé.

0: az esbe takar. Vár az a kislap a dombetegét, gyere oda édes szeres belé. Éljen az élet és szengjen a dal, jöjjön a csóka az esbe takar. Vár az a kislap a dombetegét, gyere oda édes szeres belé.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

0: gyertyát, a gyertyát, mert azt ingyen nem adják a lapon, mert azt ingyen nem adják, mert a gyertya drága, minek égjen hiába. Olcsuk el hát a gyertyát a lapon, olcsuk el hát a gyertyát, házasodjunk, haj, haj, haj,
1: haj, haj, haj.
0: Házas élet, kutya baj, galambom, házas élet, kutya baj. Házasodjunk, haj, haj, haj.

0: házas élet, kutya baj.
1: Dankó Rádió. Tokajban FM 88,3. A Magyar Zene Rádiója.

Házán FM 107,4. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza partján.

0: Klasszikó Rádió. Szeghalmon FM 99,4. A Magyar Zene Rádiója.
1: Alacsony a cipőm sarka, de jó járás esik rajta.

언제 죽을 미가 돌아.

Dankó Rádió. Békés Csabán FM 100,9. A Magyar Zene Rádiója.

Utoljára jártam Borsodban, decemberi hónapban, szeretőmet kerestem, mint hiába. A sűrű hó belepett, a szívembe remegett, áztam, fáztam, mint hiába, nem találtam. Nem lett meg a szeretőm, de nem bánom.

Ezt az érzést mindenkinek szívből kívánom, mert nem kell többet csavarogni éjszaka. Nem zárja be a kapuját az apja hely. Borsodi lány a párom, a szívemet ajánlom, mert az enyém lett ez az én kislányka. Mert nem kell többet csavarogni.

kell többet csavarodni éjszaka. Nem zárja be a kapuját az apja, hely, borsod irány a párom, a szívemet ajánlom, mert az enyém lett ez az ég kislányka, mert nem kell többet csavarodni.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. További korrupció ellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság, írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben, de további igazságügyi és korrupció ellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. Töredékáron legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért rendezik meg az augusztus 20-ai ünnepségeket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékkal és drónsóval is. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten, kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolta arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. A cél az, hogy még idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Ismét SMS-ben terjedő csalásra figyelmeztet a rendőrség. A csalók közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bírság befizetéséhez szükséges linket, amelyen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen üzenetet kap, ne kattintson a linkre, hanem törölje az üzenetet. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az Unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő, ami 3 napi mennyiségek leszámítva rendelkezésre áll. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Feljelentést tett a gondosóra program beszerzései miatt több bűncselekmény gyanújával az Integritás Hatóság. A gondosóra projektet tavaly óta vizsgálja a hatóság, miután Hadházi Ákos volt parlamenti képviselő, túlárazásra hivatkozva feljelentést tett az ügyben. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett arra, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, a kétországos napilap, választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár került. Az ókori egyiptomi művészek munkásságát mutatja be a Szépművészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökké Valóság Megörökítése című tárlat ma nyílik meg, és mintegy 140 műtárgyon keresztül enged betekintést a több ezer évvel ezelőtt élt alkotók világába. Modern természettudományos vizsgálatok és digitális technológiák segítségével bemutatják azt is, hogyan készültek a művek. Kezdetben mindenütt sok napsütés várható, majd délután nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat, a szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű, a hétvégén néhány fokkal enyhébb idő lesz. 6 óra 4 perc.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Kialakult a két utolsó nagy meccs párosítása. De La Fuente, a spanyolok szövetségi kapitánya nyilatkozta minap. Minden nap imádkozom, nem azért, hogy nyerjünk, mert nem lenne sportszerű Istentől, ha az ellenfelet nem támogatná. Az úrtól azt kérem, adjon egészséget. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. 2026. július 17-én pénteken 7 perccel 6 óra után nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim a Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. 10 óráig töltjük együtt ezt a reggelt is. Érdekes friss információk mellett kiváló muzsikát hallgathatnak. Sok kedvencük felcsendül, majd ebben egészen biztos vagyok. Nézzük is, hogy mit kínálhatok Önöknek. Ebben az órában Maros vize folyik, csendesen énekli majd Szalai László. Az asszony, ha veszekszik, ezt a csárdást Dóri József előadásában hallgatjuk meg. Kálmán Imre csárdás királynőjéből Király Ernő előadásában hallgatunk meg részletet. Ez lesz a Húzzad csak kivilágos virradatig. Az Örök zöldek között pedig Zorán Apám hitte című slágerét is játszom majd. Megnézzük, milyen időjárás várható nem csak ma, hanem a hétvégén. Névnapos köszöntés, majd egy rövid összeállítás következik. Július 17-ének híres születésnaposairól, most pedig nem sokára, néhány percen belül. Kalendárium, vajon milyen érdekes, fontos események köthetők ehhez a naphoz a történelemben? Dócs Péter énekel most elsőként, az Andalgó címe Sűrű sötét erdő, Szalai Antal zenekara kísér. Arra kérem Önöket, tartsanak ma is velem. Derűs napot, jó reggelt!

divatos lány, a szoknyáját felserélte nadrág. Legény módra jár az utcát, enyedre nyílt hát a fésű haját.

testet belebújtam egy nagy tarka szoknyát. Táskát vettem a garomra, s ilyen módon vártam én a babámra. Nézegetett jobbról, balról, nem is tudom, mi jutott az eszébe. Csak azt tudom, hogy tegnaptól a szoknyáját újra visszacserélte. Nézegetett jobbról, balról, nem is tudom, mi jutott az eszébe. Csak azt tudom, hogy tegnaptól a szoknyáját újra visszacserélte.

0: bolond a szerelemben is egy pár.
1: Mindjárt 4:07, jó reggelt!
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: 1203. július 17-ét írtunk, ekkor a negyedik keresztes hadjárat során a francia, német és velencei csapatok ostrom alá vették Konstantinápolyt. Első Ulászló királyt királlyá koronázták 1440-ben ezen a napon, míg 1717-ben Londonban a Temzén rendezett hajókázáson bemutatták első György királynak Handel vízizene című művét. A spanyol királyság Florida területét 1821. július 17-én engedte át az Egyesült Államoknak, míg 5. György brit király az első világháború közepén a németes hangzású 100 Coburg-Gotha-ház helyett Windsor-házra változtatta a dinasztia nevét 1917. július 17-én. A Potsdami konferencia a II. Világháborút követő politikai rendezés tárgyában 1945-ben ezen a napon kezdődött meg, míg először lépett fel a Queen ezen a néven Angliában, Cornwallban 1970-ben. Afganisztánban a királyságot 73-ban július 17-én döntötték meg, így kiáltották a köztársaságot. A Soyuz Apollo program keretében pedig először kapcsolódott össze szovjet és amerikai űrhajó 1975. július 17-én. Ez a Soyuz 19 és az Apollo 18 dokkolása volt, egyben az űrverseny jelképes lezárását is jelentette. Egy New Yorkból Párizsba tartó utasszállító repülőgép rövid zárlat következtében 12 perccel a felszállás után az Atlanti-óceánba zuhant 1996-ban ezen a napon. 230 ember vesztette ebben a szörnyű tragédiában életét. Nagy-Britanniában 2013-ban ezen a napon lépett életbe az azonos neműek házasodását lehetővé tévő jogszabály, míg amerikai tudósok 2018-ban ezen a napon fedeztek fel 12 újabb holdat a Jupiter körül. A jelenbe visszatérve Bojtos Luca és Cikora László énekel részletet Huszka Jenő, Martos Ferenc, Lili Bárónő című operettjéből Tündér királynő, légy a párom, Hankó József zenekara kísér. Jó reggelt!

0: hátban sincs.
1: Az időjárásunk úgy tűnik, mint a hullámvasút lenne a következő napokban. Holnap érkezik egy hideg front, hűvösebb is lesz majd néhány fokkal, vasárnap egy újabb, akkor viszont melegebb lesz. Utána jövő héten nagyjából néhány napig tartósan 30 fok alatt alakul a hőmérséklet. Erős napot kívánok, jó reggelt! A Dankó Rádiót hallgatják. Ma lesz egyébként a következő napokat tekintve a legmelegebb. 31-37 fok közé melegszik a levegő. Majd a délutáni órák második felében jön majd a hidegfront, és akkor már kialakulhatnak záporok, zivatarok, de ennyire most már ne is szaladjunk előre. Nézzük a mai névnaposokat. Ajándék Cettina, Marcellina és Zoárd napja is van. Fő névnaposaink az Elekek és az Endrék. Az Elek, ha minden igaz, az Alexios görög férfi névből származtatható. Ebben az esetben védő oltalmazó, vagy harcra kész a jelentése. Az Endre pedig az András, régi magyar alakváltozata, ez is görögből származik egyébként, az Andreasból. Férfi, férfias, illetve bátor. Ezt jelenti, boldog névnapot kívánok. Minden ünnepeltnek, Zorán felvételét játszom a folytatásban. Jöjjön az Apám hitte.

0: veszekszik, egyedül csak az az asszony öregszik. Az idő bár elszaladt, minden asszony szép maradt, csak az, aki veszekszik, egyedül a mérges asszony öregszik.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nótár.

0: Egy perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres születtei.
0: 1714-ben született ezen a napon Alexander Gottlieb Baumgarten, német filozófus, az esztétika tudományának egyik úttörője. Varta Vince, kémikus, műegyetemi tanára, a Tudományos Akadémia tagja, 1844-ben született ezen a napon. Legjelentősebb felfedezése az agyagiparban az úgynevezett gubbiói fémlüszter máz évszázadokon át keresett gyártási titkának megfejtése. Ő volt az, aki állami megbízásból 1904-ben újjászervezte a Herendi porcelángyárat. Füst Milán, Kossuth Díjas író, költő, drámaíró, esztéta 1888-ban született ezen a napon, míg James Cagney, Oscar díjas amerikai színész 1899-ben, a tündéri csodálatos, felethetetlen, zseniális, nem találok rá több jelzőt, kétszeres Kossuth díjas Tolnai Klári is ezen a napon született 1914-ben, Kárpáti Rudolf, aki hatszoros olimpiai bajnok, kardvívónk 1920-ban, még John Cooper, brit motortervező, 1923. július 17-én született, egyik kedvenc költőm. Kossuth díjas Nagy László 1925-ben született ezen a napon, döbbenetes, 78-ban hunyt el, alig 53 esztendősen. Szintén ma ünnepel David Hasselhoff, amerikai színész, hát énekesnek is mondhatnánk, 52-es születésű, az egykori német kancellár 2005-től 2021-ig volt az, Angela Merkel 54-es születésű, és ezen a napon született Vásári André opera énekes is, 1982-ben az Európa bajnok úszónő, Verasztó Evelin pedig 89-ben. Nekik is, és természetesen önöknek, kedves születésnaposok, sok boldogságot kívánok, Isten éltesse önöket, jó egészséget. A Sárdás királynőből a következő részlet most önöknek szól, egy archív felvételről Király Ernőt hallhatják, a dal pedig a Húzzad csak kivilágos víradatig. A Sárdás királynő is szerepelt a szegedi szabadtéri játékok során. Ne feledjék, hogy tematikus hétvégén középpontjában most ez a rendkívüli program sorozat áll.

te bolcsolj, kis kalambom, a tisztekeddel. Rende szokás, ami köztünk bekövetkezel. Isten áldjon Tobitám, néha-néha gondolj rám, utasd el a cigányjal a nótámat. Ne lágjon

sejtem van, drága papá, puska kóbasz a szénoldán. Volt szeretőm, de már nincsen, a géplél vagyok. Bánatomban, de mi csinálja, trombolok nagyon. Észkocsmába bemegyek, száz itte marcmit vetek. Száz-száz gyertyát felgyújtatok, annyi szem. Úgy siratom azt a gonosz hűtelen. Voltak csak ki világos virrat a szék. Volt míg a szívemben is hajnalodik. Még el nem felejtem a csak.

Jó reggelt, erős napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Nem sokára 8 óra következnek a hírek, addig egy bergendi felvételt hallhatnak. Elmegyek én, ez a csárdás nyitja a következő zenei órát, előadója Kis Károly, Lakatos Antal zenekar a kísér.

0: műsor ajánló.
1: Világzenei koncert pénteken este.
2: Türelem, te a birkás, a szamarak, dicső rég, téged tanuljalak meg, amely a pokafenekére.
1: A harmonikás, aki egyszerűen csak muzsikál.

0: semmi bajom.
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje Petőfi Sándor megzenésített verseivel.
0: Mit ugatok, mit haraptok, engem hitvány ebek.
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje pénteken 23 órától a Dakó Rádióban.
2: Ez az ember tenkes kapitány.
3: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
4: Sok ember takasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
5: Ne izgalom, tárulj csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányokat.
6: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perckor. A Dunán.
7: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. További korrupcióellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság, írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben, de további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. Ma távozik Keir Starmer brit miniszterelnök a kormányzó munkáspárt éléről. A párt új vezetője Andy Burnham korábbi manchesteri polgármester lesz. A miniszterelnöki tisztséget hétfőn veszi át, miután harmadik Károly király formálisan megbízza a kormányalakítással. Keir Starmer júniusban jelentette be, hogy távozik a párt és a kormány éléről, miután belpolitikai botrányok, valamint a munkáspárt walesi és skóciai veresége miatt népszerűtlenné vált. Franciaországban ezentúl nem évülnek el a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények. Az elévülési tilalom korábban csak az emberiesség elleni bűncselekményekre volt érvényes. A beterjesztők tavasszal közzétett becslése szerint az intézkedésnek nincsen általános társadalmi támogatottsága, de erős jelzés a gyermekekkel szembeni erőszak elleni küzdelemben. 32 vádlottat ítéltek el első fokon a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. A legsúlyosabb büntetést 12 év börtönt az olasz Autostrada Társaság volt vezérigazgatójára szabták ki. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy a korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartó kábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni, a lakóházakat lebontották, majd új hidat építettek. Itthon rövidített útvonalon közlekedik a 4-es metró ma este 10 órától vasárnapig. Karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között járnak a szerelvények. A Kelenföld vasútállomásra a sűrűbben induló 19-es, 49-es, valamint 1-es villamossal lehet utazni. A karbantartás a hónap végén folytatódik. Holnaptól rövidített útvonalon jár a ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a közvágó híd és a Sziget-Szent Miklós gyártelep között viszik az utasokat. Onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-ig tart. Színháztörténeti kiállítás nyílik ma Szegeden a Rögpalotában. A tárlat az idén 95 éves szegedi szabadtéri játékok hangulatát és emlékezetes pillanatait mutatja be fotókon, képeken, plakátokon, valamint egy idővonal segítségével. Emellett audiovizuális összeállítás is készült a fesztiválhoz kötődő alkotók, művészek és lelkes rajongók emlékeiből. Akinek belépőjegye van a szabadtéri játékok bármelyik idei előadására szeptember 6-áig ingyenesen megnézheti a kiállítást. Kezdetben mindenütt sok napsütés várható, délután nyugat felől beborul az ég, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat, a szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, este 19-26 fok valószínű, a hétvégén néhány fokkal enyhébb idő lesz.
7: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. július 17-én, pénteken 6 perccel 7 óra után köszöntöm Önöket nagyon sok szeretettel. A mikrofonnál Hajdú Tibor, jó étvágyat kívánok, hogyha most reggeliznek, jó muzsikát játszom mellé. Hallhatják újra a 7 nóta üzenetét a hozzá kapcsolódó néhány gondolattal Bétót Magda előadásában, ez az Ahogy én szeretlek kezdetű nóta. Emellett lesz csárdás is természetesen, szakadozott rongyvonódat, mit sajnálod? Miklósi József előadásában hallgatjuk meg. Részlet a Macskákból, az Éjfél, Almási Éva jóvoltából, az Örökzöldek között pedig még egy koráldal is felcsendül, a Kevés voltam neked című sláger. Fanni történeteit hallhatják az Önök kérték postaládájából, egy újabb kedves sztorit hamarosan, és a hozzá kapcsolódó dalt Alfonzó előadásában, ez az új év a Ligetben nagyszerű, lesz majd 3:48 előtt néhány perccel egy újabb kirándulás egy kis településre, az óra végén pedig Dr. Juhász Katalin néprajzkutató szemezget a magyar népdal kincstárból. Elsőként most egy Edda dal a lelkünkből. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

solo toi.

0: A hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Az erre a hétre választott nóta Balázs Árpád és Farkas Imre szerzeménye egy gyönyörű hallgató, az Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Az a kérdés jutott erről eszembe, hogy mitől lesz különleges egy szerelem, mondjuk attól, hogy látványos, attól, hogy hangos, vagy éppen attól, hogy senki máséhoz nem hasonlítható. Ez a nóta, mintha erre keresné a választ, és azt mondja, ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki, nem azért, mert a saját szerelmét nagyobbnak tartja mindenki másénál, hanem mert arra emlékeztet, hogy minden igaz és gyönyörűséges érzelem a maga nemében egyszeri és megismételhetetlen. Pláne a mai világban, ahol sokszor egyetlen érintéssel tudunk törölni, nem csak applikációkat, üzeneteket, de akár kapcsolatokat is, különösen fontos üzenet szerintem ez. Az igazi szeretet nem sorozatgyártás, nem lehet összehasonlítani, rangsorolni, lemásolni. Minden ember másképp szeret, és talán éppen ettől olyan értékes. Vajon miért született ennyi nóta a szerelemről, még ez is eszembe jutott. Talán azért, mert a legmélyebb érzéseinket néha könnyebb elénekelni, mint kimondani, és a zene ilyenkor helyettünk beszél, és olyan gondolatokat mond el, amelyekre a hétköznapokban nehezen találunk szavakat, bár érdemes megkeresni ezeket. És ez a nóta végül is nem csak a szerelemről szól, hanem talán arról, hogy merjük megmutatni az érzéseinket, mert lehet, hogy nem tudunk tökéletesen szeretni, de úgy, ahogy a mi szeretünk, arra senki más nem képes, és talán éppen ez adja az emberi kapcsolatok legnagyobb szépségét, és sohasem késő elkezdeni, vagy újra kezdeni, de erre majd engedjék meg, hogy néhány perc múlva utaljak vissza. Bétót Magda előadásában hallgatjuk most meg a nótát. Lendvai Csócsi Jenő és zenekara kísér.

Hordozott rongyvalódat mit sajnálod? Húzza cigány virradatig alótán. Könnyeimet leperegni úgy sem látod, akármilyen csalfa is

szavazat-e, esze-vesze, táncot járok, ne lássák, hogy mit siratok naponta. Másnak adta a jegykendőjét, de én ezért nem búzsulok miatta. Szavazat-e, esze-vesze, táncot járok, ne lássák, hogy mit siratok naponta. Kocsmárosné csókolok,

0: istentelen peri hangos, jó kedvem van, hogy a búmad bánatomat ne lássák. Templom járó, sosem voltam, ezután se kell nékem az imádság. Istentelen peri hangos, jó kedvem van, hogy a búmad bánatomat ne lássák.
1: Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsökhegedűt? Lángot kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra. Lágyhantú mezővé a szikla csípőket kiöleli sírva, kibecész falban megerett hajakat, verőereket, s dúlt hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a kesejűt, s kiviszi át, fogában tartva a szerelmet a túlsó partra. 101 esztendővel ezelőtt született a zseniális Nagy László.
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Az egyik ember gazdag, az övé minden ing. Van palotája, aranyszobája, csak boldogsága nincs. A másik ember boldog, az övé minden dal. Vidám és lelkes,

tudom, régen nem érdemes, nem panaszkodom többé senkinek.

0: Zenés történetek Fannival.
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Sós Ilona Debrecenből osztotta meg velünk kedves gyermekkori emlékeit. Szép gyermekkorom volt. Vasárnap legalább 20-an ültük körbe az ebédlőasztalt. Sokan voltunk és hangosak. Mindig vidáman teltek a napok, és ez annak volt köszönhető, hogy dédikém és nagyanyám vérében ott volt az az ősi asszonyi tudás, hogy hogyan lehet a családot összetartani, és igazi, meleg, szeretettel teli fészket varázsolni. Drága nagymamám gyönyörű kötött holmikba öltöztetett bennünket, gyerekeket, és dédi a főzésben volt világbajnok. Amikor a konyhában tevékenykedek, ma is azokat az ízeket próbálom felidézni, és azok a békebeli dalok, amiket főzés közben énekelt, az egyik ilyen az Újéhaligetben nagyszerű kezdetű dal, ha meghallom, azonnal dédi konyhájában érzem magam.
2: Természetesen le is játsszuk a dalt, köszönöm szépen, Fanni, jövő pénteken várunk ismét, hogy jöjjenek még újabb történetek, a postacím 1037 Budapest, Kunigunda útja 64, az e-mail cím önökkérték@tunatv.hu.

0: 6 perc múlva 3:48.
1: Hencidától Banshidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó Rádióban.
0: Alsópáhok község Zala megyében a Keszthelyi járásban találjuk, Hévíz déli-délnyugati határán a 75-ös főúttól északra, közel 4 kilométer hosszan nyúlik el a település. Alsópáhok neve feltehetően a páhul igéből származik, illetve a környéken dolgozó tímárokra utal, ezáltal, akik ugye páhulták a nyersbőrt, vagyis kikészítették. Az Alsópáhok név csak 1622-ből ismert, bár valószínűsíthető, hogy már előtte is létezett. A korábbi írásos emlékekben, mint Hosszú Pá néven szerepelt a falu. Régészeti leletek bizonyítják, hogy már az őskorban is lakott volt a terület, részkori, bronzkori, illetve koravaskori leleteket is találtak itt, de megtalálhatók a vonaldíszes kerámia népének, illetve a péceli kultúrának is a nyomai. A középkorban a Zalai vár földje volt, 1259-ben egy adománylevélben található első írásos említése, 1350-ben adományként az óbudai apácák kapták meg, de birtokos volt itt a Gerei Pető család is, majd a 14. században Keszthely városa vette birtokba Pá-szigetet, melyet Zsigmond rendeletére 1405-ben foglaltak vissza. A község életére a 16.-17. században a törökkel és a végváriakkal folytatott küzdelem volt a jellemző, a lakosságra súlyos terheket rótt a törökök jelenléte. Adózniuk kellett mind a töröknek, mind pedig a földesuraknak, a veszprémi püspöknek, a lakosság egy részét pedig elhurcolta a török, de az adóterhek miatt is sokan kiköltöztek a faluból, így nagyon megcsappant a lakossága, rövid időre el is néptelenedett. Egyet tudunk, hogy a 19. század elején 396-an lakták a települést, viszont nagyjából 50 év alatt több mint a duplájára emelkedett. A 19. század második felében pedig továbbfejlődött a gazdasága, növekedett az állatállomány, emellett Hévíz és Keszthely iparosodása is elősegítette a település fejlődését. A 80-as, 90-es években kezdődött egy újabb fejlődési szakasz, a szomszédos Hévíz, illetve a turizmus megjelenése hatással volt Alsópáhokra is. A falu gyógyvizére szállodaipar épült, de a Hévízre látogató vendégek egy része is itt száll meg, ami plusz bevételt jelent természetesen a helyieknek. Római katolikus temploma műemlék és egy 18. századi barokk stílusú templom átépítése nyomán nyerte el mai formáját. A Szent Flórián szobrot a Fő utca és a Balassi utca kereszteződésében talán

fokozatosainak szülei alapították. Számos versenyen vettek részt, több alkalommal nyertek arany és kiemelt aranyminősítést, aranypávadíjat, aranypáva nagydíjat. A nap folyamán fölteszünk egy kis videót majd a Dankor Rádió hivatalos közösségi oldalára, és ebben megismerhetik majd a bodzavirág népdalkört is. Alsó páhokot is látni kell, nagyot kirándulni a környéken, beszélgetni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek hálásan köszönöm, hogy a Dankor Rádiót hallgatják. A következő részet a Macskák című musicalből szóljon most önöknek. Az Éjfél előadója Almási Éva. Egy 1983-as felvételről van szó. Maklári László vezényli a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát.

Jó reggel, derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Nem sokára dr. Juhász Katalin néprajzkutató szemezget a Magyar Népdal Kincstárból, majd 8 órakor hírek, most Jónás Géza és zenekar a muzsikál. A következő zenéóra első felvétele Zalatnai Salolta 1970-es nagyslágere, a János bácsi pipája, tartsanak velem továbbra is.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. Folytatjuk Tóth Lilla, debreceni hajdúböszörményi népzenész, népdalénekes, népzenetanár, népzenekutató, egyedülálló Zengalélek programjának bemutatását. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíj programjának támogatásával megvalósuló projekt 2025. szeptemberében indult első évének fókuszában Pap János szülőfaluja Nyírábrány népdalkincse szerepelt. A bőrművestől az informatikai területen dolgozó szakemberekig, a kezdő néptáncosoktól a tapasztalt pedagógusokig sokan sokféle háttérrel jártak havonta egy szombaton Nyírábrányba, az Ábrányi Kornél Művelődési Ház és Könyvtárba, hogy megismerjék a helyi népdalokat. A környező települések mellett Debrecenből, Nádudvarról, Kabáról, Nyíregyházáról, Kisvárdáról, de néhány alkalommal még Budapestről, sőt Székelyhídról és Nagyváradról is érkeztek. A résztvevők 10 alkalom alatt közel 100 helyi dalamot sajátíthattak el. Megismerkedtek többek között a nyírábrányi lírai dalokkal, pásztordalokkal, jelesnapi szokásokkal és katonadalokkal is. A nyírábrányi szakaszt gála műsor koronázta meg június 13-án az Ábrányi Kornél Művelődési Házban, ahol a helyi és regionális népművészeti élet kiválóságai léptek színpadra a Zengalélek kurzus sorozat énekesei mellett. Köztük a debreceni Pendely énekegyüttes család, a Liget óvoda Gyöngybokréta néptánc csoportja, valamint az ábrányi diákokból álló Rozmaringok énekegyüttes és az 50. évfordulóját ünneplő nyírábrányi Nagyberek néptánc csoport. A zenei kíséretet a debreceni Törköly zenekar biztosította, akik a gála műsort követően táncházba is hívták a közönséget. Most hallgassunk bele a kurzus egyik alkalmán készült felvételbe, ahol Tóth Lilla hegedű kíséretével nyírábrányi lakodalmi dalokat tanulnak a résztvevők Pap János gyűjtéséből.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Nyári Gyula zenész, a Magyar Bárzongoristák Egyesületének elnöke lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a példakép, Torma Rudolf személyének varázslatos inspirációja, de szót ejtünk majd arról is, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy több minőségi szórakozóhely nyíljon Budapesten s az ország meg annyi városában. Vasárnap Mózes András színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élményekkel gazdagította vendégünket a Kaposvári Színi Egyetemen eltöltött időszak, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Thália Színházban eltöltött több mint egy évtized mennyiben gazdagította színészi munícióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedésbiztonságról. A cél az, hogy még idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Feljelentést tett az oktatásban használt kréta rendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig a nagyobb építkezések a budai fonódó villamoshálózat második ütemében. Erről egyeztetett Karácsony Gergely főpolgármesterrel és a BKK vezetőivel Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 32 milliárd forint uniós támogatásból megvalósuló beruházással 2029-re új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Kopaszig gát környéke között. Felszedik az aszbesztel szennyezett zúzott követ Szombathelyen. Jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón, összesen 12 kilométernyi út és mintegy 1500 ember érintett. Elhangzott az is, hogy az egészségügyi határértéket nem haladja meg a szennyezés, de a probléma olyan nagy és összefüggő területen áll fenn, ami indokolja a beavatkozást. Mától vasárnapig minden a halakról szól Mohácson. A Dunamenti Halfesztiválon főzőversennyel, koncertekkel, hagyományőrző és gyermekprogramokkal, valamint kézműves vásárral várják az érdeklődőket. A fő esemény a halfőző verseny holnap lesz, másnap pedig sváb felvonulást tartanak, mint egy fél ezer hagyományőrző közreműködésével. elhalasztották a holnapra tervezett Balaton átúszást. Mivel az előrejelzés szerint szeles idő, erős hullámzás várható, a szervezők a Balatoni Vízi Rendészeti Rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pót időpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszály, közölte a Hungaromet. Bár az elmúlt napok záporai néhol átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék, vagy egyáltalán nem esett. Jelenleg napos, gomoly, felhős az idő, majd délután nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat, a szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, este 19-26 fok valószínű, a Balaton és a Belencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggelt, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. július 17-e van, péntek, 7 perccel múlt, 8 óra. Hajdú Tibor vagyok, kérem, hogy tartsanak velem a folytatásban is. Egy nagyon kényes kérdésről fogunk beszélgetni az egészség percekben, mégpedig a daganatos betegségek gyógyításának érdekében igénybe lehet-e venni adott esetben olyan készítményt, amelynek nincsen tudományos megalapozottsága. Hát igen, nagyon nehéz kérdés és kényes kérdés. 3:49 környékén főzőcske, de okosan. És milyen muzsikákat hallgatunk? Érika hajlik a búzakalász, énekli majd Pándi Piroska nem sokára. Magyarország, az én hazám, ezt a gyönyörű hallgatót Kapi Gábor előadásában hallgatjuk meg. A Koldus Diákból, Neményi Lili jóvoltából játszhatok részletet. Reggeli világzenénket pedig Tóth Vera és a Budapest Bár szállítja, ha fogalmazhatok így, ez lesz Ejzeman Mihály szerzeményének átdolgozása. A szerelemhez nem kell szépség. Most pedig egy csárdás, Szabó Sándor énekel, a nóta címe Hideg szél fúj, ifja Berki Béla és zenekara kísért. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: 3 perc múlva 4:09. Jó reggelt!
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Egy ember egy család életében az egyik legnehezebb élethelyzet, amikor daganatos betegséggel kell szembesülni, és igazából ilyenkor nem is lehet pálcát törni azok fölött, akik megpróbálnak bármilyen lehetséges módszert alkalmazni a gyógyulás érdekében. Valószínűleg vannak olyan élethelyzetek, amikor ez teljes mértékben elfogadható, sajnos. A mi családunkban is volt ilyen, amikor megpróbáltunk egy olyan csodaszert, édesanyám esetében, ami sajnos kiderült, hogy nem vált be. Éppen ezért mondom, hogy amikor az ember kétségbe esett, akkor ítélkezni semmiképpen nem ítélkezhetünk, viszont nagyon fontos meghallanunk a szakemberek, a tudományos szakemberek véleményét. Az országos tiszti főorvos adott ki egy felhívást nem olyan régen, mégpedig a daganatos betegek biztonságának védelmében. Tudják, hogy mire célzok? Arra az elhíresült interjúra, amelyben egy celebritásunk nyilatkozta, hogy hogyan próbálják a párja betegségét kezelni. A lényeg az, hogy akár a közösségi médiában, akár a sajtóban találkoznak a hírrel, hogy állatgyógyászatban használható, féreghajtó jellegű készítménnyel próbálják kezelni a daganatos betegséget. Nem engedélyezett, a daganat ellenes hatást tudományos bizonyítékok nem támasztják alá, a használatuk pedig egészen egyszerűen közvetlenül veszélyeztetheti a betegek egészségét és a gyógyulás esélyét is. Megértve, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetben is vannak a daganatos betegséggel élők és a családtagjaik, akkor is fontos leszögezni, hogy az egészségügyi döntéseiket kizárólag tudományosan igazolt és hiteles információkra alapozzák, nem pedig különböző interneten terjedő és ráadásul megalapozatlan állításokra. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Kolostyák Gyula énekel a folytatásban. A nóta címe Hullámzó Balaton tetején. Balázs Tamás és zenekara kísér.

Reggeli világzenénk, ezem a Mihály és Zágon István Szerelemhez nem kell szépség című kupléja. Tóth Vera és a Budapest bár átdolgozásában nagyon sokan kedvelik a világzenét. Igazán változatos programot kínálunk este 9-től minden nap a Donkó Rádióban. Népek dalai című műsorunkban. Hallgassák majd azt is.

hideg mentás dinnyelevest fogunk készíteni ma itt hamarosan a Dankor Rádióban. Derűs napot kívánok, amíg lélekben felkészülünk. Nóták, népzene és örök zöld. A monoki leányoknak nincs párja, énekli Újvári Marika. Utána Egri József egy kisebb csárdásokat nyújt át önöknek. Majd a Téka együttes muzsikál. Most pedig jöjjön az indián naphimnusz. Kovács Kriszta és Sebestyén Márta felvétele.

0: Egy perccel múlt 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Főzés nélkül készíthető, a hideg dinnyeleves és roppant finom lesz a végeredmény, mondom már is a hozzávalókat. Nagyjából egy olyan 3/4-1 kilónyi dinnye, 2 deci cukrozatlan tejszín, néhány mentalevél, egy teáskanálnyi, vagy netán egy picivel több cukor, majd érezzük az ízesítésnél, hogy kíván-e többet, illetve egy kevés vanília aroma kell hozzá. Nagyon egyszerű elkészíteni, fölvágjuk a dinnyét, meghámozzuk, az a kicsit világosabb zöld része nyugodtan rajta maradhat. Jó lenne mag nélküli dinnyével dolgozni, de hogyha találunk benne magokat, érdemes minél többet kipiszkálni. Kockázzuk fel a dinnyét, utána pedig botmixerrel vagy turmixgépben kezdjük el pürésíteni. És mivel a dinnye nagy százalékban tudjuk víz, ezért további víz hozzáadására nem lesz szükség, és mivel szinte csomómentesen tudjuk mixerrel földarabolni, ehhez a püréhez csak hozzáadjuk a többi hozzávalót, akkor is a tejszínnel, illetve a cukorral és a vanília aromával picikét átdolgozzuk, figyeljünk, hogy ne maradjanak nagyobb darabok benne, utána pedig pár órára mehet be a hűtőbe, kivéve pedig néhány mentalevéllel, de akár vaníliafagyival is tálalhatjuk. Jó étvágyat kívánok hozzá! Jó muzsikát kínálok mellé, részlet a Koldusdiákból, Neményi Lili énekel ezen az 1964-es felvételen, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Kerekes János vezényli.

szabadságra születünk, tesszük, amit tehetünk, néha mégis próbálnak lesz a vége. Gyógyítan is se lehet, nincsen rája fedelet, kell-e vajon gyógyír a mi szívünkre? Így hát aztán hosszú ez a betegség, rájövünk, hogy ez a nagy baj milyen szép. Recept erre sose lesz, legfeljebb csak ugyanez, ha egy másik szerelem jön helyébe. Így hát aztán hosszú ez a betegség, rájövünk, hogy ez a nagy baj milyen szép. Recept erre sose lesz, legfeljebb csak ugyanez, ha egy másik szerelem.

legyél, megérdem, hogy a másnap csókja itt is megérje. Lábadozzon kicsikét, oltolja az erejét.

Galambos Erzsi felvételét hallhattuk, te atyaig, micsoda muzsikusok zenéltek, zongorán Szakcsilakatos Béla, trombitán Sipos Endre, a tenor szaxofon Csepregi Gyula fújt, a Babos Gyula gitározott. Atyaég, delis napot! A Dankó Rádiót hallgatják, hamarosan 9 órakor következnek a hírek, addig Balázs Tamás és zenekara muzsikál, Csárdás indítja a következő zenei órát. Nem más, mint az Ilyen asszony való nékem kezdetű nóta Jenei Gábor előadásában, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével, tartsanak velem továbbra is!

0: műsorajánló.
1: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernok Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernok Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. A cél az, hogy még idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban, további 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Továbbra is válságban van a házi orvosi ellátás. Több mint 760 praxis betöltetlen, 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Egy házi orvosra pedig átlagosan csak nem 14 ezer beteg jut évente. Az Országos Kórházi Főigazgatóság friss adatait elemezve, a GKI Gazdaságkutató ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma. Ennek fő oka az előregedés, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány. A praxisok 17,5%-ában nincs főállású gyermekházi orvos. Beüzemelték a Székesfehérvári Kórház új CT készülékét. Az eszköz a mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Elindult a fővárosi Szabó Ervin könyvtár új online oldala, amelyen először böngészhető Rádai Mihály fotóhagyatéka. Az 5 éve elhunyt városvédő csaknem 8000 budapesti felvételét adta át a budapesti gyűjteménynek. Az új felületen a teljes eredeti jegyzék mellett 25 kiemelt budapesti helyszínképei és történetei is megtekinthetők. A fotók az 1985 és 2005 közötti Budapest változásait dokumentálják. Új műsor struktúrával várja nézőket holnaptól az M1. Az első tematikus hétvégén nemzetközileg elismert női alkotók filmjeit vetíti a csatorna. Holnap Enyedi Ildikó az Én 20. századom és a Simon Mágus című filmje. Vasárnap Mészáros Mártától a Holdudvar és az Aurora Borealis lesz látható. A következő hétvégén pedig Tímár Péter szatíráit és vígjátékait, valamint Szabó István munkásságát mutatják be. Megújul a hétköznapi műsorrend is. Esténként népszerű, régi magyar sorozatokat tűznek műsorra. Péntekenként pedig egy-egy könnyű zenei koncertfelvételt is láthatnak a nézők. Az M1 részletes műsora a Media Klikken érhető el. Elhalasztották a holnapra tervezett balatonátúszást, mert az előrejelzés szerint szeles idő, erős hullámzás várható. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd. Jelenleg országszerte napos gomoly felhős az idő, délután nyugat felől beborul az ég, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű, a hétvégén néhány fokkal enyhébb időre számíthatunk. A Balaton és a Velencei tő 25, a Tiszató 26 fokos.
0: Derűs napot! A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. július 17-e van, péntek, 6 perccel múlt, 9 óra. Hajdú Tibor vagyok, remélem, hogy kellemesen telt a mai reggelük is. Bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban, nóták, az este van, én pedig várok rád, a jó estét kívánok. Előbbi Mészáros Adél, utóbbi Karcagi János előadásában csendül föl, és örökzöld minden mennyiségben hallhatják Szécsi Pált, Demjén Ferencet, az Illés Együttest, és természetesen lesz Dankó klubos örökzöld felvétel cigányzenekari kísérettel. Elsőként pedig részlet a Charlie nényéből, az Orchideák és két korszakos zseni, Tolnai Klári és Páger Antal énekel. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!
1: Nincs pénzem semmi, el tudna venni nagy lelkű gondolkodás.
2: Elveszett évek nyomába érek, nem érdekel semmi más.
1: Nincs pénzem semmi, nőül fog venni hízelgő a gondolat.
2: Nékem sincs semmi, de néhány penni virágra mindig akad. Amikor Indiába elutaztam, maga egy kosár orchideát kapott valakitől, emlékszik?
1: Igen, igen, emlékszem. Maga küldte, nem volt benne levél.
2: Lett volna benne levél, de szégyeltem és eltéptem.
1: Oh, és mi volt abban a levél?
2: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Az volt, hogy...

Béla orchideák, vigyétek hozzá azt.

0: láttam önt.
1: Magához láncolt, utolsó tánc volt.
0: Elment és nem is köszönt.
1: Most újra itt van a karjaimban, többé el nem engedem.

0: Ezt mondta akkor is ő.
1: Ma sincs ez másképp, talán csak játszom.
0: Én mégis megköszönöm.
1: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
0: Az én világom, az ön virága, hújjon hát le.

0: mintha egy költő lelkében úsznék, hogy újra látom magát. Van ilyen ötlet, fejemben úsznék, hogy újra látom magát. Mintha múzsa kötélen úszna, hogy újra indul felé. Meg fogja látni, még komponálni fogok egy szép napon én.
1: Ó, és mi lesz az?
0: Egy egészen új dal lesz ez. Arról szól majd, hogy...

Vasárnapig tart a váltó csere a Rákospalota újpesti állomáson, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Addig, hogyha a Budapest-Vác-Szob vonalon terveznek közlekedni, akkor némileg módosult menetrenddel számoljanak mindenféleképpen indulás előtt. Érdemes tájékozódni. Az 52-esen Fülöpszállás és Solt között több szakaszon tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Ez természetesen igaz az M1-esre is, a felújításos részeknél. És jön a hétvége, nagy valószínűséggel a Balaton felé is rengetegen veszik az irányt. Vigyázzanak, jó utat kívánok, hallgassanak Dankó Rádiót, örökzöldek, de milyenek. Demjén Ferenc nem sokára a Most kell eldöntenem című dalt játszom. Most pedig Ejzem a Mihály és Szilágyi László szerzeménye, az én és a kisöcsém Felföldi Anikó előadásában csendül fel.

0: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Névnapos, születésnapos, házassági évfordulós és mindenes köszöntést vállalunk szeretettel. Telefonon is felhívjuk az ünnepeltet, nem sokára Csöpi nénit. Az elérhetőségeink dankoradio@mtva.hu, illetve 1037 Budapest Kunigunda útja 64, de ott vannak még a közösségi oldalak, a Hajdú Tiboros és a Dankó Rádiós hivatalos közösségi oldal. Halló?
1: Igen, halló.
0: Csókolom, Maki József nével beszélek, Hajdú Tibor keresem a Dankó Rádiótól.
1: Hát én a Maki József név vagyok, de a fiam nem itt lakik.
0: Jaj, de hát nem a fiát keresem, hanem önt keresem, a fia kérsz meg engem.
1: Ne haragudjon.
0: De hogy is haragszom. A Jóska írt nekem, és megkért arra, hogy igaz, hogy holnap van Csöpinének a születésnapja.
1: Igen.
0: De ma tudom csak önt felköszönteni, hogyha nem tetszik haragudni, akkor nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És még azt hadd tegyem hozzá, és most szó szerint idézek a Jóska leveléből, születésnapod alkalmából sok boldogságot, jó egészséget és még hosszú boldog éveket kíván fiad, menyed, unokáid és dédunokád. És Csöpinének volt egy kis balesete, abból lábadozik,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: Jobb már a helyzet?
1: Hát, egy icipicit.
0: Tudom, ez nagyon, nagyon nehéz időszak ilyenkor, megértem.
1: Hát ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz.
0: Gondolunk önre, gondolom a gyerekek is sokat segítenek, úgyhogy rendben lesz minden.
1: Köszönöm, nagyon szépen köszönöm.
0: Csókolom, köszönöm, szép napot, boldog szülinapot.
1: Köszönöm szépen.

Érdekes, mindig meglep, pedig hát tudom ennek a mondjuk így lélektanát, az a tény, hogy kinek-kinek különböző generációknak mit jelent a nosztalgia, derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Egyszer még jó 15 évvel ezelőtt találkoztam egy fiatalemberrel, egy rendezvényen beszélgettünk, közösen dolgoztunk, és mondta, hogy jaj, de kár, hogy nincsenek olyan rádiók Magyarországon, ahol ilyen jó kis retro dalokat játszanának. Mondom, mire gondolsz konkrétan? Hát, Ace of Base, Too Unlimited, Vanilla Ice, az neked retro, hát az most volt. Mire mondja, hogy dehogy is, hát az már vagy 10 éves zene. Hát ennyire más jelent a fiataloknak a nosztalgia. Onnan jutott ez eszembe, hogy Aranylemezek című műsorunkban Tölgyi Kriszta időutazása 3 dal erejéig abba a 95-ös esztendőbe történik, amire azt mondja az ember, hogy hát gyerekek, hát ez most volt, és nem 31 éve. A 3 felvétel, amivel Kriszta megidézi ezt az időt, az Edda Egyedül Blues című dala, Jan Zakata előadásában a Pák is, Aranyom Pá és az Emberek zenekar, Berkes Gábor és Valla Attila szerzeménye, a Gyertyafény. Érdemes lesz hallgatni a műsort, mellette persze az elmúlt 1 évszázad legnagyobb magyar slágerei szólnak, mint ahogy a folytatásban is. Nem is akármilyen felvétel, egy Dankóklubon rögzítettük a Próbálj meg lazítani című dalt, Hofi Géza tette természetesen örökzöldé ezt. Most Kocsis Tibor előadásában hallgatjuk meg egy 2 évvel ezelőtti karcagi felvételről Tordai Zoltáni zenekar a kísérletet.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A folytatásban Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában Nógrád értéktárának egyik büszkeségét, a Mátra keresztesi fakanál készítést mutatja be Vecsei H. Miklós színművész. Utána aranylemezek Tölgyi Krisztával, majd jó ebédhez szól a nóta, várja önöket Budai Beatrix. Két órától pedig Gál Zoltán teljesíti a kívánságokat. Jön tematikus hétvégénk, idén ünnepli 75. és 95. születésnapját a Szegedi Szabadtéri Játékok. 95 éve volt az első bemutató, de volt egy 20 éves szünet. Ezen a hétvégén olyan felvételeket hallhatnak, melyeknek volt bemutatója már ezen a csodálatos rendezvény sorozaton, és a már tematikus hétvége. Most jelzem, hogy az M1 megújuló műsor struktúrájában is lesznek tematikus hétvégék. Az elsőn például kimagasló, nemzetközileg elismert női alkotók filmjeit láthatják a nézők. Kezdjük a vasárnapi Mészáros Márta film folyammal. Ő volt a Berlinale fődíját elsőként elnyerő magyar női rendező, és az ő életműve előtt tiszteleg az M1, a Holdudvar és az Aurora Borealis című filmeket is műsorra tűzve. Holnap pedig Enyedi Ildikó filmjeit, a Cannes-ban aranykamera díjjal elismert Az én 20. századom, valamint a Simon Mágus című alkotásokat vetítik, és csak zárójelben jegyzem meg, hogy hétfőtől pedig esténként olyan sorozatok epizódjait játssza az M1, mint a Linda az Angyalbőrben, vagy a Familia Kft. A hétvége reggelein Nádas Györgyel ébredhetnek a Dankó Rádióban, én pedig hétfőn várom majd önöket ismét, 6 óra után néhány perccel. Fóti Tamás, hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében megköszönöm egész heti kitüntető figyelmüket. További derűs napot, jó hétvégét, Hajdú Tibort hallották, viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Nógrád.
1: Ősi mesterség az erdő közepén. A Mátra keresztesi fakanál készítés. Mező Sándor, az MTI fotográfusa, 1962. augusztusában készített egy képsorozatot Mátra keresztesen. Ezek egyikén Vízvári Sándor fakanál készítő mester a szakma fortiait magyarázza a gyerekeknek. A faluban a fakanál készítés ősi foglalkozás, áll a kísérő szövegben. Akkor Mátra keresztesen 40 család havonta 100-150 ezer különböző méretű fakanalat készített. A települést korábban Alsó Hutának hívták, mai nevét 1937-ben kapta. Lakói hagyományosan kézművességből éltek, s a 20. század közepétől az egész országot Mátra keresztesről látták el ezzel a konyhákban nélkülözhetetlen eszközzel. Alapanyaga leggyakrabban a puha hársfa. Napjainkban is él a kisipar, hiszen generációról generációra öröklődik a mesterség, áll a mátrai fakanál készítők honlapján. Természetesen a mai műhelyek már gépesítettek, de még mindig tudnak kézzel faragni, a régi szekercéket és kapircsokat nem dobták ki. A mostani készítők szándéka, hogy a fiatal korosztály is megismerje ezt a szép mesterséget. 2020 nyarán megnyílt a Mátra keresztesi fakanál múzeum és tájház. Az önkormányzat megvásárolt egy hagyományos parasztházat, és a Mátra keresztesi hagyományőrzők segítségével rendezte be. A régi tárgyakat, eszközöket, ruhákat és bútorokat a ház egykori lakója mutatja be a látogatóknak.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Világzenei koncert pénteken este. A harmonikás, aki egyszerűen csak muzsikálja Petőfi verseny.
4: De meddig tartott ez a bajom? Még megcsókolt az angyalom. Az miért megcsókolt angyalom? Mindjárt nem lett semmi bajom.
3: Ferenci György és az első Pesti Rackák koncertje Petőfi Sándor megzenésített verseivel.
4: Mit ugatok, mit haraptok? Engem hitvány ebek.
3: Ferenci György és az első Pesti Rackák koncertje pénteken 23 órától a Dakó Rádióban.
2: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
5: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
2: Műsorajánlót hallottak.
6: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
2: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ukrajnában civilek is meghaltak a hajnali orosz légi támadásokban. Odesszában lakóházak és polgári létesítmények rongálódtak meg, két ember meghalt, 10 megsebesültek. Hersonban is lakóházakat ért dróncsapás, egy idős nő életét vesztette, egy másik lakos megsebesült. Az orosz erők 8 rakétát és 130 drónt vetettek be, többségüket a légvédelem megsemmisítette. Közben az ukránok 12 orosz hajóra mértek dróncsapást a Fekete-tengeren, a célpontok között teherszállító, olaj- és gázszállító hajók voltak. Ismét kölcsönös légicsapásokat hajtott végre az amerikai és az iráni hadsereg. Az amerikaiak 6. egymást követő éjszaka lőttek partmenti megfigyelő és légvédelmi állásokat, valamint katonai logisztikai létesítményeket. Az irániak drónokkal és rakétákkal támadtak amerikai bázisokat Bahreinben és Kuvaitban. Közben az iráni forradalmi gárda ismét közölte, addig nem enged át kőolaj és földgázszállítmányokat a Hormuzi szoroson, amíg az Egyesült Államok folytatja támadásait Irán ellen. Ma távozik Keir Starmer brit miniszterelnök a kormányzó munkáspárt éléről. A párt új vezetője Andy Burnham korábbi manchesteri polgármester lesz. A miniszterelnöki tisztséget hétfőn veszi át, miután harmadik Károly király megbízza a kormány alakítással. Keir Starmernek azért kellett lemondania, mert belpolitikai botrányok, valamint a munkáspárt Walesi és skóciai veresége miatt népszerűtlenné vált. Kizárták a nőket a japán trón utódlásból. A parlament döntése szerint csak az uralkodóház apai ágáról származó férfiak válhatnak császárrá. Ennek érdekében az uralkodó távoli rokonokat is örökbe fogadhat. A császári család 16 felnőttje között jelenleg csak 5 férfi van, és hiába népszerű Naruhito császár 24 éves lánya Aiko a most elfogadott módosítás szerint nem követheti apját a trónon. Gyűrűt kapnak a világbajnoki trófea mellé a labdarúgó világbajnokság győztesei. Az argentin vagy a spanyol válogatott tagjai olyan ékszerrel gazdagodnak majd, amelynek egyik oldalán a VB trófea, a másikon az együttes identitása jelenik meg. A FIFA ezzel az amerikai sportágokban hagyományos elismerést vezeti be a VB-n, a döntő vasárnap este 9 órakor kezdődik. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 év felfüggesztett, majd kábítószerkereskedelem miatt 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől. A bűnözőt Párkányban fogták el. Újra lehet fürdőzni Szlovénia egyik legnépszerűbb strandján. Portorozban tegnap rövid időre le kellett zárni a kikötőt, mert az egyik hajóból 50 liternyi üzemanyag folyt a vízbe. A szennyeződést néhány óra alatt felszámolták, tartós környezeti kártól nem kell tartani, közölték a szlovén hatóságok. Itthon napos, gomoly felhős az idő, majd délután nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. 10 óra múlt, 4 perccel.
10: Aranylemezek.
11: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mai összeállításunkban hallhatják például a Fonográf, Mikes Éva, az LGT, az M7-es és az Express együttes, Besenyei Ferenc és Kovács Kati felvételeit. Válogatunk 1995 nagy sikereiből, és tematikus hétvégénk előzeteseként bekukkantunk az idén 95 éves szegedi szabadtéri játékok kulisszái mögé is. Jó szórakozást kívánok!
10: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A táncdalkorszak második generációjának népszerű énekesnője volt a fiatalon elhunyt Mikes Éva, akinek az előadásában Hoffmann Ödön Dunaparti ház című szerzeményét idézzük fel. Ám előtte még az Egy férfi és egy nő című Oscar-díjas francia film főcímdala hangzik el, Francis Lai zenéjével és Tardos Péter magyar szövegével, Vojtági és Bodrogi Gyula előadásában az aranylemezekben.

Cserháti Zsuzsa a Magyar Rádió vonós tánczenekara kíséretével az 1981-es Tánc és Popdal Fesztiválon énekelte először Bágya András és Szenes Iván a Boldogság és Én című dalát, amely bejutott a döntőbe, és bár sokan esélyesnek tartották a győzelemre, végül nem nyert helyezést. Ellenben örökzöldé vált, és mi most meg is hallgatjuk az aranylemezet.

Dankó Rádióban holnap és vasárnap az idén 95 éves szegedi szabadtéri játékokat ünnepeljük, amely 1931 óta számtalan opera, operett, balett, népzene, néptánc, világzenei, musical, rockopera, jazz és könnyűzenei produkciónak adott otthont. Szörényi Levente és Bródi János rockoperája az István a király az egyik leggyakrabban játszott darabbá vált a szegedi szabadtéri játékokon, hiszen már 5 rendező értelmezésében láthatta a közönség. A királydombi ősbemutató, a lemez és a film után egy évvel Koltai Gábor rendezésében Novák Ferenc Tata koreográfiájával 1984-ben a szegedi Domtéren is bemutatták, és minden korábbi rekordot megdöntött, hiszen 6-szor játszották, és csaknem 50 ezren vettek rá jegyet, de még a környékbeli házak erkélyein, teraszain is fürtökben lógtak a nézők, akik nem jutottak be. Kovács Ágnes, a fesztivál akkori igazgató helyettese a dél-magyar kérdésére elevenítette fel, hogy ki kíváncsian, ki aggódva várta, hogy mi fog ebből kisülni, hiszen 1984-et írtak, és nem voltak hozzászokva ahhoz, hogy a domtéri színpadon a kor fekete bárányainak tartott rockerek, például Deák Bill Gyula, Nagy Feró vagy Vikidál Gyula fellépnek. A próbákon a szerzők is részt vettek, és Szörényi Levente azt nyilatkozta, akkor nyugodott meg igazán, amikor valaki azt mondta neki, ti ezt a darabot ide írtátok a Domtérre. Koltai Gábor rendező pedig arról mesélt, hogy a királydombi ősbemutató egy nagyon stilizált szabadtéri helyszín volt, míg Szegeden a dóm alapvetően meghatározta a darab díszletét. Mint mondta, idézem, akkoriban a hatalmas díszletek eltakarták a templomot, én pedig azt szerettem volna, hogy főszerepet kapjon, és abban a jelenetben, amikor Istvánnak meghozzák a szent koronát, az a dómból jöjjön ki. Sokan figyelmeztettek, hogy az akkori püspök Udvardi József ebbe nem fog belemenni. Elutaztam Szegedre, a püspök úr fogadott, aki már hallott a darabról, és engedélyezte. A templomban egy filmgyári lámpát és füstgépet helyeztünk el. Amikor a kapukat kinyitottuk, misztikus hatást keltett, és ennél a jelenetnél is vastapsban tört ki a közönség. Eddig tartott az idézet. Az István a király címszerepét már több művész énekelte, de az eredeti hangja Varga Miklós volt. Így most mi az ő előadásában hallgatjuk meg az aranylemezekben a Felkelt a napunk című dalt, az immár generációkat összekötő rockoperából.

király vagyok, uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most irány a 70-es évek, amelynek a rockzenéje véleményem szerint az egyik legizgalmasabb időszak volt a magyar könnyűzene történetében. Először Presser Gábor és Stevanovics Dusán a Rádió című szerzeményét hallgatjuk meg az LGT előadásában, majd Gábor Espál és Szenes Iván Félig sem szerelem című dalát adja elő az M7-es együttes.

Az aranylemezekben ma 1995-ös felvételekből válogatunk. Az első egy klasszikus filmsláger, az 1931-es Hippolita lakály egyik betétdala, Ejzem a Mihály Szilágyi László és Mihály István Pák is aranyom című dalának feldolgozása lesz a Bergendi Szalon zenekar előadásában. Utána Berkes Gábor és Valla Attila Gyertyafény című dalát adja elő az Emberek Együttes. Végül pedig Alapi István és Pataki Attila rock klasszikussá vált szerzeménye, az Egyedül Blues hangzik el az Edda előadásában, 1995-ből az Aranylemezen.

Az aranylemezek első részét a Tangó Harmonika virtuóza Tabányi Mihály Sziámi Cicák című felvételével zárjuk. 11 óra után pedig a témánál maradva a Harmonikás című örökzölddel folytatjuk a mai összeállításunkat az Express együttes előadásában itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: A nepáli buddhizmus világa.
3: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
2: Egy európai gyakorló szemével.
3: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
2: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ösztönözné a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta, a BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben. Első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelzi, hogy működik a piac és a verseny. A befektetők bíznak Magyarországban. Már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs olyan engedélyezési folyamat, amely alapján elkezdődhetne az építkezés, tájékoztatott a térség országgyűlési képviselője. A Tiszás Rost Andrea emlékeztetett arra, hogy az akkumulátoripari beruházást a környéken élők és a szolnoki önkormányzat sem támogatja. A kínai beruházó májusban úgy nyilatkozott, ha sem jogi, sem politikai, sem társadalmi támogatást nem kap a projekt, akkor lemondanak a gyárépítésről. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten, kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. A cél az, hogy még idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Továbbra is válságban van a házi orvosi ellátás. Több mint 760 praxis betöltetlen, 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Egy házi orvosra pedig átlagosan csak nem 14 ezer beteg jut évente. A Vihasarokban és a Közép-Dunántúlon a legsúlyosabb a helyzet. Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma. Ennek fő oka az elöregedés, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló háziorvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány. A praxisok 17,5%-ában nincs főállású gyermekháziorvos. Rövidített útvonalon közlekedik a 4-es metró ma este 10 órától vasárnapig. Karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között járnak a szerelvények. Kelenföld vasútállomásra a sűrűbben induló 19-es és 49-es, valamint 1-es villamossal lehet utazni. A karbantartás a hónap végén folytatódik. Holnaptól szintén rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágó híd és Szigetszent Miklós gyártelep között viszik az utasokat. Onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-éig tart. Elhalasztották a holnapra tervezett Balaton átúszást, mert az előrejelzés szerint szeles idő, erős hullámzás várható. A rendezvényt egy hét múlva pótolhatják, erről jövő csütörtökön döntenek majd. Jelenleg pedig országszerte napos, gomoly, felhős az idő, majd délután nyugat felől beborul az ég, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, este 19-26 fok valószínű. A hétvégén néhány fokkal enyhébb lesz az idő, a Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: Aranylemezek.
5: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Ahogyan pár perce ígértem, Sie Attila és Solymos Tóni a Harmonikás című dalával megyünk tovább. Őket pedig a TNT együttes zeneszerző frontembere Dobrádi Ákos követi, aki a Just Walking in the Rain című világslágert énekelte el magyarul Úgy koppan az eső címmel, a szövegíró Gédénes György Zsüti emlékére rendezett koncertet.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Mező Misi és a Magna Cum Laude 2006-ban nyerte el a Petőfi Zenei Díjat az évzenekara kategóriában, de akkor már évek óta az élmezőnyben szerepeltek. Szabó Tibor és Kara Mihály szerzeménye a Vidéki Sanzon például nem csak sláger lett, de még az SOS Szerelem című romantikus filmvígjáték egyik fontos jelenetében is felcsendült. Miután ezt meghallgattuk, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett néhai Besenyei Ferenc és a Stúdió 11 előadásában hallgatjuk meg a Vénbudai Hársvág című örökzöldet, Ejzem a Mihály Bástyasétány 77 című operettjéből, melyet rádióoperettként mutattak be először 1957-ben, majd a következő évben a Fővárosi Operett Színház is műsorára tűzte.

A reménytelenül szerelmes festő és a híres színésznő szerelmének történetével folytatjuk az aranylemezeket. A világslágerhez S. Nagy István írta a magyar szöveget, és Csongrádi Kata énekli a Wolf együttes kíséretével a Millió rózsaszál című örökzöldet. Utána pedig Kovács Kati előadásában hangzik el Ler István és Demjén Ferenc szerzeménye, az Elfutok, az aranylemezekben.

Ajjaj, fekete vonat, elvitted a páromat. Ki ne ismerné Havasi Viktor szerzeményét? Az aranylemezekben Pór Péter énekel, a zenei kíséretet pedig az Illés együttes adja.

0: A Neoton Família 1987-es slágerével Jakab György és 60-i emese Emlékül című dalával folytatjuk az aranylemezeket. Majd a változatosság jegyében egy egészen más stílusú szerzemény, József Attila megzenésített verse, a hetedik hangzik el, Póka Egon és Földes László hobó zenéjével a Hobo Blues Band előadásában.
1: A szívtelen időt

Egyszer bolondok házában, egyszer hajló szép húzában, egyszer Kongó kolostorban, egyszer disznók közt az orban. Fölsír a had, de mire még? A hetedik, te magad légy.

napos. Tongják körül, mint hústa légy. Ha etedik, te magad légy. Ha költenél, s van rá költség, azt a verset heten költség. Egy kivárványból rakfalunk,

Bár még dél sincs, most beugrunk Pedro kocsmájába, de aggodalomra semmi ok, hiszen a dalfogyasztása közben is egészen nyugodtan lehet autót vezetni. A világsláger magyar változatát Dobsa Sándor hangszerelésében, Bradány Iván szövegével Balázs Klári éneki az aranylemezekben, a Magyar Rádió vonós tánczenekara és a Harmónia vokál kíséretével.

Kedves hallgatóink, Aranylemezek című műsorunk eheti utolsó adásának végéhez értünk, és Csepregi Gyula szaxofonművész előadásában Elvis Presley egyik világslágerének instrumentális feldolgozásával búcsúzunk. Az Aranylemezek mai stábja Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gorzsás Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Remélem, hogy jól érezték magukat és hétfőn délelőtt is velünk tartanak. Tölgyi Krisztina szerkesztő műsorvezető vagyok, és további jó szórakozást kívánok kora délutáni műsorainkhoz, a Jó ebédhez szól a nótához, majd a 2-től 5-ig jelentkező Szívküldi szívnek szívesen című kívánság műsorunkhoz, amelyekkel Budai Beatrix, illetve Gál Zoltán és Nemesnéki várja önöket. További kellemes napot, jó hétvégét és jó Dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Nyári Gyula zenész, a Magyar Bárzongoristák Egyesületének elnöke lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a példakép, Torma Rudolf személyének varázslatos inspirációja, de szót ejtünk majd arról is, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy több minőségi szórakozóhely nyíljon Budapesten s az ország megannyi városában. Vasárnap Mózes András színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élményekkel gazdagította vendégünket a Kaposvári Színi Egyetemen eltöltött időszak, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Thália Színházban eltöltött több mint egy évtized mennyiben gazdagította színészi munícióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: A Budapesti Operett Színház tárjai. A szerző Kálmán Imre életének fontos állomásai.
3: Kálmán, én most elmegyek. Örök!
4: Veruska, nem mehet el! Vele szerettem magába.
2: Egy feledhetetlen meglepetésekkel teli előadás. Operett gála Kálmán Imre legismertebb műveiből. Te rongyos élet. Szombaton 20 óra 15 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ösztönözné a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értőktésden tett látogatásán hangsúlyozta, a BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelzi, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban. A kormány ehhez kiszámítható költségvetési politikával, átlátható és stabil adórendszerrel járulhat hozzá. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az eseményen arról beszélt, hogy a tőzsdén az átlagos hozamszint 18% körül alakult, hasonló befektetési lehetőség máshol alig akad. Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el az M6-os autópálya egyik szakaszának koncessziós szerződése ügyében a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, Lázár János korábbi tárcavezető tavaly májusban döntött úgy, hogy idén ősztől a versenytársainál háromszor drágább ajánlatot adó Mészáros Lőrinc és Szíj László tulajdonában lévő cég üzemeltetheti a Budapest-Dunaújváros közötti részt, valamint az M8-as gyorsforgalmi utat, évente 12,5 milliárd forintért. Már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs olyan engedélyezési folyamat, amely alapján elkezdődhetne az építkezés, tájékoztatott a térség országgyűlési képviselője. A Tiszás Rost Andrea emlékeztetett arra, hogy az akkumulátoripari beruházást a környéken élők és a szolnoki önkormányzat sem támogatja. A kínai beruházó májusban úgy nyilatkozott, ha sem jogi, sem politikai, sem társadalmi támogatást nem kap a projekt, akkor lemondanak a gyárépítésről. Felszedik az aszbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen. Jelentették be tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. Összesen 12 kilométernyi út és mintegy 1500 ember érintett. Elhangzott az is, hogy az egészségügyi határértéket nem haladja meg a szennyezés, de a probléma olyan nagy és összefüggő területen áll fenn, ami indokolja a beavatkozást. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők top listáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 év felfüggesztett, majd kábítószerkereskedelem miatt 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől, a bűnözőt Párkányban fogták el. Színháztörténeti kiállítás nyílik délután Szegeden a Rökpalotában. A tárlat az idén 95 éves szegedi szabadtéri játékok hangulatát és emlékezetes pillanatait mutatja be fotókon, képeken, plakátokon, valamint egy idővonal segítségével. Emellett audiovizuális összeállítás is készült a művészek és a nézők emlékeiből. Akinek belépőjegye van a szegedi szabadtéri játékok bármelyik idei előadására, szeptember 6-áig ingyenesen megnézheti a kiállítást, ami pedig a várható időjárást illeti, országszerte napos, gomoly felhős az idő, délután viszont nyugat felől beborul az ég, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Délután 30-37, késő este 19-26 fok való, színű, a Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos, 12 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
6: 3 hét alatt néha többet komolyodik az ember, mint mások 3 esztendő alatt. Csupán az kell hozzá, hogy rászakadjanak az élet próbatételei, amikkel vagy szembefordul az ember, vagy vessen keresztet magára. Padisák Mihály író gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. július 17-én is. Jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig. A Szép a rózsám nincs hibája és az Após köszöntő című magyar nótákkal indulunk. Berki Péter, majd a Lakatos Miklós zenekarával, Karcagi Nagy Zoltán és Nógrádi Tóth István énekel. Nótára fel, kedves Dankó család!

0: másra. 70. az apósom, nem jár már a bálba. Deresedik göndör haja, fáj a szíve, lába. Mostanában akkor csillog az a huncut szeme, párja. A ölébe ül, megcsókolja a kis unokája. Mostanában akkor csillog az a huncut szeme, párja. A ölébe ül, megcsókolja a kis unokája.
1: Mészáros András nóta felvételével folytatjuk műsorunkat. Azért, hogy én szegény legény vagyok, énekli a fiatalember Jónás Géza és zenekarának kíséretével. Majd a Kertesház benne egy Nyíló Rózsa című jól ismert andalgót Jákó Vera adja elő, míg egy háromnapos lakodalomról Csikós Márta és Miklósi József énekel. A dalcsokrot a Csicsak Rózsám című csárdással zárjuk, ekkor már Lukács Anita nótázik, a Budapesti Operett Színház művésze. Hallgassuk meg együtt!

0: adja a cigány. Háromnapos lakodalom, jó szokás, ez nem tagadom, ott lehet csak mulatni igazán. Dalolunk, mulatunk, szól a zenekar, aki csak fiatal táncolni akar. Ami most divatos, tudja a cigány. Háromnapos lakodalom, jó szokás, ez nem tagadom, ott lehet csak mulatni igazán.
1: Háromnapos lakodalom arra jó, hogy a gondok

hangulat, mi igazán tanulunk, maradunk, szól a zenekar. Aki csak fiatal táncolni akar, ami most divatos, hújtja a cigány. Három napos labodalom, jó szokás, ezt nem tagadom ott.

Bokor János volt az első olyan előadó művész, akinek odaítélte a Dankó Rádió kuratóriuma csatornánk életműdíját. Hallgassuk Bokor Jánost Miskolci Balogh Zoltán zenekarával, amikor is egy jó csokorra való csárdást nyújt át nekünk. Ebben többek között elhangzik a Sárga Csikó, Sárga Nyereg Rajta című melódia is, de hogy mi még, az már is kiderül itt a Magyar Zene Rádiójában.

Liszt Ferenc díjjal, Artisius díjjal és a Dankó Rádió cigányzenei díjával is kitüntetett ifjabb Sárközi Lajos és zenekara játszik itt a Dankó Rádióban.

És most, kedves hallgatóink, szüreti népdalpárosokat hallunk 1961-ből. Andor Éva és Palóc László énekel, kísér a Magyar Rádió népi zenekara.

Cselényi József és Blaha Lujza két újra digitalizált gramofon felvételét halljuk már is. A Nótás kapitány előadásában a Soha többé nem jössz hozzám című dalt halljuk, majd a Végigmentem az Ormódi temetőn és a Vékony deszka kerítés című klasszikus magyar nóták is felcsendülnek. Hallgassuk meg ezeket a pótolhatatlan felvételeket itt a Dankó Rádióban.

fiatal cimbalmos generáció egyik legtehetségesebb muzsikusa, ifjabb Ürmös Sándor. Kiváló muzikalitásának és műfaj ismeretének köszönhetően nem csak cigány zenekarokat erősít, hanem a Budapest Bár zenekar oszlopos tagja is egyben. Még 2024-ben Réf Fülöpön Balázs Tamás zenekarával lépett fel nálunk, és ott elhangzott egy remek cimbalom szóló is. Ezt halljuk most itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban.

Tarnai Kis László, Nyári Lászlóval és a zenekarával nótázik a folytatásban a Volt-e már szívedben fájdalom és az Akinek a lelke beteg című klasszikus magyar nótákat halljuk. Fogadják sok szeretettel.

Most egy ritkábban játszott nótával folytatjuk műsorunkat. Vas Gábor és Rakk István szerzeményét halljuk egy 1995-ös rádió felvételen. Ragyog a hajnal, szól így a dal, énekel Talabér Erzsébet, aztán Csák József opera énekes a Horgosi csárdába kalauzol el minket. Hát mulassunk együtt továbbra is itt a Dankó Rádióban.

0: kocsi bandájával muzsikálni minden este. Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki. Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki.
1: Lakatos Sándor és Cigány zenekara muzsikál a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, jövünk a legfrissebb hírekkel, de visszatérünk. 13 óra után 4 perccel itt várom Önöket a Magyar Zene Rádiójának stúdiójában.

0: műsorajánló.
1: Július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől megismételjük Csernó Klára és zenekara június 20-i élő népzenei stúdió koncertjét. A remek prímás és zenésztársai a Kárpát-medencében használatos hegedű típusokat mutatták be. Tartsanak velünk július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől, hogy újra meghallgathassák, hogyan is szól a tölcséres, az áthangolt és a zengő húros hegedű, milyen vidékek zenéjét játszotta e különleges hegedűkön Csernó Klára és zenekara.
2: Tartson velünk nyáron is!
3: Néztem az eget, és onnantól kezdve reggel 9-ig én ott ültem ezen a kövön, és végignéztem egy nap felkelését.
2: Csodás. Beszélgetés szabadságról.
4: Én minden nyáron ott voltam Finnországban 3 éven keresztül.
2: Pihenésről.
5: Nekem semmilyen igénye nem volt, meg volt a lecsó, és meg volt, amit mondtam, a palacsinta.
2: És nagy utazásokról. Hogy volt? Nyári emlékek. Minden szombaton 16 óra 45 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ösztönözné a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta, a BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben. Első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelzi, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az eseményen arról beszélt, hogy a tőzsdén az átlagos hozam szint 18% körül alakult, hasonló befektetési lehetőség máshol alig akad. Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el az M6-os autópálya egyik szakaszának koncessziós szerződése ügyében a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte. Lázár János korábbi tárcavezető tavaly májusban döntött úgy, hogy idén ősztől a versenytársainál háromszor drágább ajánlatot adó Mészáros Lőrinc és Szíj László tulajdonában lévő cég üzemeltetheti a Budapest-Dunaújváros közötti részt, valamint az M8-as gyorsforgalmi utat évente 12,5 milliárd forintért. Bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Az üzemben kizárólag üreges csokoládé figurákat készítettek, de mivel azok iránt visszaesett a kereslet, az egységnek új tulajdonost keresnek. Diósgyőrben az itthon készülő Nestlé termékek töredékét kevesebb, mint 0,5%-át állították elő. A termelés túlnyomó része a Szerencsé és a Büki gyárban történik, ezeket folyamatosan fejlesztik. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központ kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünettel. Ukrajnában civilek is meghaltak a hajnali orosz légitámadásokban. Odesszában lakóházak és polgári létesítmények rongálódtak meg. 2 ember meghalt, 10 megsebesültek. Herszonban is lakóházakat ért dróncsapás, egy idős nő életét vesztette, egy másik lakos megsebesült. Az orosz erők 8 rakétát és 130 drónt vetettek be, többségüket a légvédelem megsemmisítette. Közben az ukránok 12 orosz hajóra mértek dróncsapást a Fekete-tengeren, a célpontok között teherszállító, olaj- és gázszállító hajók voltak. Oroszországban őrizetbe vették az elnök ellen forduló egykori Kreml párti bloggert. A férfi még márciusban tette közzé bejegyzését, amelyben pontokba szedve sorolta fel, miért nem támogatja többé Vlagyimir Putyin politikáját. Egyebek mellett bírálta az Ukrajna elleni háborút, a hatóságok most az orosz fegyveres erőkről szóló valótlan információk terjesztésével gyanúsítják. Újra lehet fürdőzni Szlovénia egyik legnépszerűbb strandján. Portoros tegnap rövid időre le kellett zárni a kikötőt, mert az egyik hajóból 50 liternyi üzemanyag folyt a vízbe. A szennyeződést néhány óra alatt felszámolták, tartós környezeti kártól nem kell tartani, közölték a szlovén hatóságok. Idehaza országszerte napos, gomoly, felhős az idő, délután viszont nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat, a szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Délután 30-37, este 19-26 fok lesz, a Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
7: Szóljon hát jó ebédhez a nóta a folytatásban is, egészen 2 óráig számítunk az önök figyelmére. Énekeljük együtt Szalai Lászlóval és Jenei Gáborral a Sárga dinnye levele és a Jó bor mellett című csárdást. Kísér Kati Horváth Lajos, majd Bangó János zenekara. Jó mulatást, kellemes időtöltést kívánok újonnan bekapcsolódó hallgatóinknak is.

Gondolom a lábnak tízes csókot ígérek. Ne félj, rózsám, ne félj, rózsám, nem hagylak én elhervadni egészen. Jó bort iszunk, egész éjjel.

0: napok.
1: Piros rózsát, rozmaringot egy csokorba szedtem. Indul így a soron következő dal. Ismeretlen a szerző, de a zenekart tudjuk, hogy ki vezeti. Duka Péter, énekel felesége, Lugosi Kati. Aztán a sűrű sötét erdő, a lakodalom van a mi utcánkban, és a táncba hív a nóta engem című dalokkal folytatjuk a sort. Lugosi Kati után Dócs Péter, Egri József és Gergely Anna énekel.

továbbra is jó ebédhez szól a nóta, ezúttal Bányai Mártonnal és ifjabb Berki Béla zenekarával. Egy korábbi Dankó klubról hoztam el önöknek 2016-ból Balázs Árpád és Antal Iván szerzeményét, melynek címe Rácsos kapu, Rácsos ablak. Ezt halljuk most itt a Magyar Zene Rádiójában.

Fonyó Barbaramna Madács Színház színpadán számtalanszor megformálta Krisztin szerepét az Operaház Fantomja című musicalben. Most azonban egy jól ismert magyar nótát nyújt át hallgatóinknak, Darázs Miksa szerzeményét, ennek címe Érik a hajlik a búzakalász. Hallgassuk meg, mint ahogyan a Tagadom, Tagadom és a Fordulj egyet, Perdőj kettőt című csárdást is, ekkor már Szász Kati, majd Kalina Enikő énekel.

egy kis asztali muzsikát hallunk a folytatásban így ebédidőtájban, amikor is Balázs Tamás és Cigány zenekara játszik. További kellemes időtöltést kívánok a Magyar Zenerádió.

Itt a Magyar Zene Rádiójában a mikrofonnál Budai Beatrix, önök a Dankó Rádióban Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkat hallják, melyben már is Pere Jánost halljuk, majd Dancs Anna Mari énekel Laki Péter oldalán. Amikor engem besoroztak és a Nem vagyok szép című dalokkal megyünk tovább, hallgassuk meg együtt.

elmegyek az életedből, és meglátod, hogy a szememből nem csordul egy könycsepp. Énekli Erős Béla szerzeményét a folytatásban Toki Horváth Gyula zenekarával Orbán Sándor. Ezzel a gyönyörű hallgatóval indul pénteki adásunk utolsó énekes összeállítása. Aztán az Esik eső csendesen, a Lőre-lőre cudarlőre és a Most kezdődik a tánc című klasszikus magyar nótákkal folytatjuk a sort, amikor is Turay Kis Mária után Vadász Zsolt végül Solti Károly énekel.

elmegyek az életedből, meglátod, hogy a szememből nem csordul egy köny sem. Elmegyek, hogy ne lásd

De a hosszú éjszakákon a szemedre nem jön álom, s rám gondolsz még.

jöjjön hát az Isten veled, nyújts felém a kis kezedet, egyszer utoljára. Feleddel, hogy

Most kezdődik a tánc. Most kezdődik a tánc. Gombház, se baj, ha leszakad, leszakad.

0: szívem, de szédül a fejem, a fejem. Tótával tele a szívem, a szívem. A banda is csak muzsikál, muzsikál. Virrad a pink áll, opál, áll, opál. Rózsám, de szédül a fejem, a fejem. Tótával tele a szívem, a szívem. A banda is csak muzsikál, muzsikál. Virrad a pink áll, opál, áll, opál.
1: Egy remek cimbalom muzsikával búcsúzom önöktől, mára ifjabb Balogh László és kis együttese játszik. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, legyen ez így, holnap is várom önöket 11 órától a Dankó Extrában. Majd ugyanígy Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Addig is vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. A péntek délután hátra levő részében is törzshallgatóink jól tudják, hogy mi is várható a folytatásban. 2-től 5-ig Szívküldi Szívnek szívesen Gál Zoltánnal, aztán Popovics László 5 órától várja a Dankó család tagjait. Azt tudod-e még az Én Nótám című műsorunkkal, benne az Egy Nóta három élet rovatunkkal. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Szép hétvégét mindnyájuknak, viszont hallásra!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Nyári Gyula zenész, a Magyar Bárzongoristák Egyesületének elnöke lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a példakép, Torma Rudolf személyének varázslatos inspirációja, de szót ejtünk majd arról is, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy több minőségi szórakozóhely nyíljon Budapesten s az ország megannyi városában. Vasárnap Mózes András színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élményekkel gazdagította vendégünket a Kaposvári Színi Egyetemen eltöltött időszak, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Thália Színházban eltöltött több mint egy évtized mennyiben gazdagította színészi munícióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Deme Tímea, a hírszerkesztő Polyák Adrien. Ösztönözné a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a Budapest Értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta, a BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben, első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelzi, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az eseményen arról beszélt, hogy a tőzsdén az átlagos hozamszint 18% körül alakult, hasonló befektetési lehetőség máshol alig akad. Újabb részleteket osztott meg a kormányzat az oktatásban használt Kréta, Neptun, valamint a közigazgatási iratkezelő Poszeidon rendszer beszerzéseiről. Tegnap jelentették be, hogy az előző kabinet 2019-től jó részt érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoporttal kötött szerződéseket, az ügyben feljelentést tesznek. Ma azt közölték, hogy a 100 milliárdos összegből 13,5 milliárdot idén áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda. Hangsúlyozták, a monopolizált helyzet miatt az adófizetők pénzéből indokolatlanul drága, sok esetben elavult rendszereket tartottak fenn az oktatásban és a közigazgatásban. Vasárnaptól a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonalon tartó karbantartási munkák, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, itt is megszűnnek majd a sebességkorlátozások, csökken a meghibásodások lehetősége, megbízhatóbbá, kiszámíthatóbbá válik a közlekedés. A többi között átépítik a vágányokat, folytatják az elhasználódott váltók cserét. A munkákat a nyár folyamán több ütemben végzik. Már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs olyan engedélyezési folyamat, amely alapján elkezdődhetne az építkezés, tájékoztatott a térség országgyűlési képviselője. A Tiszás Rost Andrea emlékeztetett arra, hogy az akkumulátoripari beruházást a környéken élők és a szolnoki önkormányzat sem támogatja. A kínai beruházó májusban úgy nyilatkozott, ha sem jogi, sem politikai sem társadalmi támogatást nem kap a projekt, akkor lemondanak a gyárépítésről. Elkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kult Camp a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A Dériné programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt. Megtalálták a Balatonban eltűnt kajakos holttestét. A 34 éves tatai férfi múlt vasárnap másodfokú viharjelzés idején akart Balatonszepezről visszaevezni Balaton lellére, majd nyoma veszett. Több hajóval és helikopterrel is keresték. Üres kajakját még aznap megtalálták. Ami a várható időjárást illeti, napos felhős az idő. Estére nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, emiatt több nyugati és északkeleti járásban riasztás érvényes. Holnap elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. A szél ezeken a helyeken megerősödik. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani. Kedves hallgatóink, a pontos idő 14 óra múlt 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a kívánságműsorban. Ugye van kedvük velünk tölteni ezen a rekkenő nyári délutánon a következő 3 órát. Nagyszerű zenéket hoztunk ma is, köszönhetően a szerkesztőnek, Nemes Nikinek, a hangmérnök Gyurmán Gábor, ja, és persze, akik a legfontosabbak, hogy ilyen remek kérések érkeznek, Önök. Úgyhogy mondom, telefonszámunkat 061-759-6071, hívjanak minket. Az Endréket és Erikeket köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik július 17-én születtek. Az első dalt Pálinkásné Julika a Hajdúböszörményből kérte, Lente Lajos énekli, kísér Lakatos Sándor zenekara, Sírhattok már, debreceni lányok!

Soltott Kerten Schuller Istvánnénak 87. születésnapi alkalmából szeretettel kíván sok erőt, egészséget, minden szépet, jót családja. László Imrét Magyar Imre zenekara kíséri, Fehér Galamb száll a falu felett.

Máté Szalkáról Bökönyi Sándorné kérte a következő dalt Gombos Maja előadásában. Kísér Lakatos Miklós zenekara, Kék a kökény recece.

0: erre.
1: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
2: Mányról Mihályné, szeretném köszönteni Kovácsné Mihály Anna Máriát, szerető lányomat, 51. születésnapján. Kívánunk sok boldogságot, jó egészséget, férje Gábor, fia Gabi, felesége Brigitta, két kis unokája, Gabika és Mirabella, mindkét bátyja családostól. Nagyon szépen köszönjük, amit kívánunk számára, Virágeső Korda Győrtől.
1: Köszönöm a hívását. Csepelen a Jan Ferenc Kórház rehabilitációs osztályán dolgozó orvosoknak, nővéreknek odaadó munkájukért köszönettel, szeretettel küldi a dalt Molnárné Erzséke. A Gadányi otthon lakóinak és dolgozóinak küldi ugyanezt a dalt szeretettel Ica. Korda György énekel, Virágeső.

Árpán, Szokodi Árpádnénak, sógornőjének 101. születésnapi alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván Baranyai Gézáné Veszprémből. Farkas Rozikát Tordai Zoltán zenekara kíséri születésed ünnepnapján.

0: Vadászné Ilike Szentesről kérte a következő nótát Bessenyei Ferenc előadásában. Kíséri fiabb Sánta Ferenc zenekara. Szerettem egyet, szerettem kettőt.
1: Szerettem egyet, szerettem.

szép. Felettem egyet, felettem kettőt, felettem tízet, mint hiába. Csak azt az első kívánom vissza, a nagy világon nincsen párja. Hely, azt a kacskaringos ostor végét, én mégis visszahívom azt a

0: szív, hely, hasznak is gési.
1: Fiának Boda Eriknek névnapi alkalmából nagy-nagy szeretettel küldi a következő dalt. Édesanyja és a szegre Bohács István énekel, Nád a házam teteje.

Szeretett édesanyjára, Bakos Lászlóné Piroskára, akit a közelmúltban veszítettek el, 95. születésnapi alkalmából emlékezik lánya, Révész Piroska. Rutkai Éva énekel, Az én mamám.

adhat Isten gazdagságot, rubintokat és gyémántot, márványpalotát. Adhat pénzt, ragyoghat rajtad drága ékszer, csak egyet nem adhat kétszer, édes jó anyát. Add csókot az ősz fejére, ráncos reszkető kezére, s érezd azt meg, hogy a szíve érted reszket. Hogyha bánat ér ölében, vigaszt lelőtsz, imádkozz a jó.

0: gyönyörű szép.
1: A Penészleki Idősek Otthonában Horváth Istvánné Julikának születésnapja alkalmából küldi a dalt Imre. Bokor Jánost Tordai Zoltán zenekara kíséri, Nem vagyok én már az, aki voltam.

egészen biztos vagyok benne, hogy ez a felvétel a hatalmas sikerű debreceni Dankó Klub koncerten készült. Szőlősi Jánosné kérte a következő nótát Kolostyák Gyulától, ezt a kerek erdőt járom én.

0: Apáti Istvánné Karcagról édesapjának kérte a következő nótát, Nánási Lajost Puka Károly zenekara kíséri, szakadozott rongyvonódat mit sajnálod?
1: Szakadozott rongyvonódat mit sajnálod, hozzá cigány viradati gondolod.

Ne lássák, hogy kicsiratok.

0: hogy a pumat váratomat ne lássák. Templomi járok, sosem boldog, ezzel se kölnékem az imádság. E veszekedett elé hangos jó kedvem van, hogy a pumat váratomat ne lássák.
1: A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Gulyásné Éva Szombathelyről kérte a következő dalt Kós Jánostól, a címe Nyírfák.

0: 7 perc elmúlt, 14:30, a kívánság műsort hallják. Katonáné Erzsike szeretné meghallgatni a következő nótát Kapi Gábortól. Kísér Baranyai István zenekara. A faluban nincs több kislány, csak kettő.
1: A faluban...

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm. Szeretném a Valamikor fehér rózsa volt a virágom című nótát kérni a 78. születésnapomra. Köszönöm szépen!
2: De örülök, hogy telefonált. Isten éltesse, szeretettel gondolunk önre. Hegedűs Józsefnét 87. születésnapja alkalmából köszönti sok szeretettel, és kíván sok boldog születésnapot húga Katica, a sógora Pista és a Fekete család minden tagja. Szilágyi Sándort Lakatos Mikró zenekara kíséri. Valamikor fehér rózsa volt az én virágom.

Alföldiné Irénke szeretné meghallgatni szerencsén a következő dalt. Kalocsai Zsuzsát Puka Károly zenekara kíséri, Fodrozik a Tisza vize.

Hornyák Endre Bandi bácsira, erdőmérnökre, evangélikus presbiterre, aki 76 évesen ment el Boria felesége után, valamint Szó Sándorra és a Cserháti Állami Erdőgazdaság volt főerdészére, Szó Istvánra, akik nagyon jó barátok voltak a faluban, az iskolában és az erdészetben. Szíve minden szeretetével emlékezik Szó Zoltán Sándor. Ifjabb Hornyák Endrének és Péternek családjukkal együtt jó egészséget kíván. Tolnai Klári énekel. Búcsúzás.

amikor véget ér egy álom. Szomorúbb ennél nincs talán, hiszen egy láthatatlan függöny lemegy az élet színpadán. A búcsúzás egy kétszemélyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavad, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinálj, csak azt tudod, hogy a szíved nagyon fáj. A búcsúzáskor könnyes lesz a szemed,

búcsúzás egy két személyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavat, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinálj, csak azt tudod, hogy a szíved nagyon fáj. A búcsúzáskor könnyes lesz a szemed,

0: felkapják a szelek. Már nem segít se könyörgés, se vád, te félreállsz, s az élet megy tovább. Már senki sincs, már semmi sincs, és az élet megy tovább.
1: A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Tabáni Istvánné írt nekünk, ma van az 50 éves házassági évfordulónk, férjemnek, Istvánnak üzenem, hogy még legyünk egymás mellett sokáig, erőben, egészségben, boldogságban. Köszönöm két szép gyermekünket, Istvánt és Erzsébetet, szeretettel felesége. Bétót Magdát Tordai Zoltán zenekara kíséri, ha én gazdag lennék.

Halmazújvárosból Rákászné Marika kérte férjének és magának a következő népszerű dalt. Tolnai Andrást Johann János zenekara kíséri, Lenn a déli bábos hortobágyon.

Remek kis dal, sokat gyára is, és a folytatásban is csak hasonlóan jókra számíthatnak. Ma önről álmodtam megint, énekli majd Ilosfalvi Róbert, megköszönök néked mindent, és elhangzik az Egy rózsaszál szebben beszél is. A hírekig hallgassuk Miskolci Balogh Zoltán zenekarát.

0: Műsorajánló.
1: Világzenei koncert pénteken este.
2: Tűnelem, te a birkács, a szamarak, a dicső rég, téged tanuljalak meg, amely a pokafenekére.
1: A harmonikás, aki egyszerűen csak muzsika.

0: neked semmi bajom.
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje Petőfi Sándor megzenésített verseivel.
0: Mit ugatok, mit haraptok, engem hitvány ebek.
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje pénteken 23 órától a Dakó Rádióban.
2: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
3: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A mikrofonnál Demet Imea, a hírszerkesztő Polyák Adrien. Ösztönözni a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta, a BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben, első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelzi, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban. A kormány ehhez megbízható költségvetési politikával, átlátható és stabil adórendszerrel járulhat hozzá. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az eseményen arról beszélt, hogy amióta a jegybank a Bét fő tulajdonosa, jelentősen emelkedett a vállalati jelenlét, a lakossági részvétel azonban még mindig elmarad a kívánatostól. Hangsúlyozta, az átlagos hozamszint 18% körül alakult, hasonló befektetési lehetőség máshol alig akad. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. Már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan jogszabályok megalkotása, amelyeket mindenki elfogad és betart, továbbá a visszaeső szabálytalankodók esetében visszatartó erejű szankciók kidolgozása. A Fidesz frakció szerint a kormány cserben hagyja az aszbest szennyezéssel érintett településeken élőket azzal, hogy csupán egyetlen helyen avatkozik be. A képviselőcsoport tagjai arra szólították fel Magyar Péter miniszterelnököt, hogy hozza meg a kármentesítéshez szükséges döntéseket, és ahogy fogalmaznak, az ellenzék helyett végre az emberek problémáival foglalkozzon. A kormány szóvivői tájékoztatón tegnap közölték, hogy a kabinet eltávolítatja a zúzott követ a leginkább szennyezett területen Szombathelyen. Ismét elérhetők az MR diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. A hónap elején hibásodott meg a készülék hűtési rendszere, amelyet kicseréltek. A hiba elhárításának ideje alatt a betegek vizsgálatát más egészségügyi intézményekben végezték el. Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban. A szélsőséges időjárásnak két halálos áldozata is volt. Egyikükre rádölt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áramkivaradásokat okozott, fennakadások voltak a vasúti forgalomban és a közutakon is. Néhány információ az úton lévőknek. Az erős forgalom miatt torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Komárom és a Tata csomópont között. A Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben, valamint távolabb Óbaroknál és Bicskénél is. Felborult, majd az árokba hajtott egy kamion az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Martonvásárnál. A 32-es kilométernél a külső és a leállósávot lezárták, a bámoszkodók miatt azonban az ellenkező Letenye felé vezető oldal forgalma is több kilométeren feltorlódott. Ami a várható időjárást illeti, estére nyugat felől beborul az ég, és holnap egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Holnap elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. A szél ezeken a helyeken megerősödik. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. 15 óra múlt 4 perccel.
3: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Ismét köszöntöm Önöket itt a kívánságműsorban. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu, írjanak itt, vagy a hivatalos Facebook oldalunkon. Marosi Zoltánné Miskolc Tapolcáról kérte a következő nótát, Budai Beatrixet Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri Van nekem szeretőm.

harcali borókai városrészben Subic Endre barátjuknak és fiának. Névnapjuk alkalmából kíván sok szeretettel minden jót családjuk körében, a jó barátok nevében Kálmán László, Ilosfalvi Róbert énekel, ma önről álmodtam megint.

Bankó Rádió kívánság műsorát hallják, Gyöngyösi Pálné kérte a következő nótát, Pataki István, Défjab Sánta Ferenc zenekara kíséri. Végigmentem az utcán.

Vargáné Irénke szeretné meghallgatni Battonyán a következő nótát, Simon Boglárkát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Paprika Show.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretnék egy daldabasra küldeni Kosztolányi Zójának, 17. élés 2 éves, és a 91 éves mama szeretné ezzel a dallal köszönteni. Óvodás lettem, dédikém. Köszönettel.
2: Nagyon kedves, Nádas György énekel, ilyen az élet, dédikém.

Kisújszállásról Egyedi Né Marika kérte a következő dalt, Szegedi Szűcs Judit az előadó, Vígan csipegeti rügyhajtását az Ágona veréb.

Miklós ostorosan szeretné meghallgatni a következő dalt, Szóka Júliát, Tordai Zoltán zenekara kíséri. Megköszönök néked mindent.

0: Püspök Ladányból Pallagi Imréné férjének kért egy jó nótát Horváth Pistától, Berki László zenekara kíséri, Cigány Soron nem merek eljárni.
1: Cigány Soron!

0: és elviszem a feleséget. Te verjétek hát széjjel a fejet, úgyis elviszem a feleségem. De nincsen nékem nagyobb ellenségem, azt mondják meg csalt a feleségem. De verjétek hát széjjel a fejet, mert úgyis elviszem a feleségem. De verjétek hát széjjel a fejet, úgyis elviszem a feleségem. De nincsen nékem, jaj, de annyi helyen, ahová a fejemet letegyem. Adjatok hát egy-két marék szalmát, hagyd tegyem a csóró fejemet rá. Adjatok hát egy-két marék szalmát, hagyd tegyem a csóró fejemet rá. Na jaj, pillanati, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ay na na na na na ay na ti da na ya am ti da ti da la ay na na na na ay na da da ti da ay na da ay na na na na ya am ti da ti la la la la ay na la la la la ay na na na na na ay na ti da ti da ay na. Nóteskedő volt az apám című rovatunk következik, amelyben egy népszerű zenészt hallunk most.
1: Csík János vagyok, a Csík zenekar alapítója. És van egy kedves székelyföldi csárdás dallam, amit nagyon sokan ismernek, és nagyon sokan megszerették magát a Csíkzenekart is. Ez az Én vagyok az, aki nem jó, ami azért is kedves, mert nem csak, hogy egyszer koncertet játszottunk Székelyudvarhelyen több ezer ember éneke mellett főtéren, hanem még maga Presser Gábor is énekelte velünk ezt a dalt, pedig senki nem hallott őt még korábban népdalt énekelni, de ezt is szépen tudta csinálni. Nekem pedig azért kedves, azért is kedves, mert a szövege rátalál az én életemre is, meg az én sorsomra is.
2: Halljuk a Csíkzenekart, Én vagyok az, aki nem jó.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 2 perccel múlt 3:30. Baranyai Miklósnak testvére küldi a következő nótát Tapolcára. Dr. Wigbert Alant, Lakatos Miklós zenekara kíséri, a gyógyulás legjobb módja.

csópja sokat ér a sötét.

0: sokat kér a sötétbe.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Szeretnék a lányom 10 éves évfordulójára kérni egy nótát, azaz egy Cár Rózsa szépen beszél. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm, hogy hívott minket. Eszter Velencén férjére, akit 8 éve veszített el, 70. születésnapja alkalmából szeretettel emlékezik. Simándi Józsefet a Magyar Állami Operaház zenekara kíséri. Egy rózsaszál szebben beszél.

következő dalt Mezeini Irmoska szeretné meghallgatni, Dóri Józsefet Járóka Sándor zenekara kíséri, éjfélkor a bálteremben.

Hugának, Luizikának küldi a következő dalt Érdre, Bozásiné, Karcagi Jánost, Lakatos Miklós zenekara kíséri, Csak úgy mondom magának.

Fülöp-szigeten az építkezésen Koppánynak születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot, minden jót kíván Sógora. A Fonográf együttest halljuk, ha felépül végül a házunk.

Kis Mária Magdolnának születésnapi alkalmából hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klub pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Nándor, a 100 fok Celsius együttes játszik. Boldog születésnapot!

Farkasné Terike alapon szeretné meghallgatni, és küldi a Dankó család tagjainak is szeretettel a következő nótát. Béres Ferencet Lakatos Sándor zenekara kíséri, Süvegemen nemzeti szín rózsa.

dalcímek a következő órából: Páros csillag az ég alján, Álom, álom, édes álom, és Bródi Jánostól a személyigazolvány. Most a Méta együttes játszik.

0: Műsorajánló.
1: Július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől megismételjük Csernó Klára és zenekara június 20-i élő népzenei stúdió koncertjét. A remek prímás és zenésztársai a Kárpát-medencében használatos hegedű típusokat mutatták be. Tartsanak velünk július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől, hogy újra meghallgathassák, hogyan is szól a tölcséres, az áthangolt és a zengő húros hegedű, milyen vidékek zenéjét játszotta e különleges hegedűkön Csernó Klára és zenekara.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is, a mikrofonnál Demet Imea. Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza legfrissebb jogállamisági jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet, valamint emlékeztetnek rá, hogy jelenleg is folyamatban van a további alkotmánymódosítások előkészítése. Újabb részleteket osztott meg a kormányzat az oktatásban használt Kréta, Neptun, valamint a közigazgatási iratkezelő Poszeidon rendszer beszerzéseiről. Tegnap jelentették be, hogy az előző kabinet 2019-től jó részt érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoporttal kötött szerződéseket, az ügyben feljelentést tesznek. Ma azt közölték, hogy a 100 milliárdos összegből 13,5 milliárdot idén áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda. Hangsúlyozták, a monopolizált helyzet miatt az adófizetők pénzéből indokolatlanul drága, sok esetben elavult rendszereket tartottak fenn az oktatásban és a közigazgatásban. A Fidesz frakció szerint a kormány cserben hagyja az aszbeszt-szennyezéssel érintett településeken élőket azzal, hogy csupán egyetlen helyen avatkozik be. Arra szólították fel Magyar Péter miniszterelnököt, hogy hozza meg a kármentesítéshez szükséges döntéseket, és ahogyan fogalmaznak, az ellenzék helyett végre az emberek problémáival foglalkozzon. A kormány szóvivői tájékoztatón tegnap közölték, hogy a kabinet eltávolítatja a zúzott követ a leginkább szennyezett területen, Szombathelyen. Civil érdekvédelmi szervezetek és szakértők közös levélben kérik Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, hogy vonja be őket a szakmai egyeztetésbe a szívhangrendeletről. Üdvözölték, hogy a szülész nőgyógyász szakma képviselői meghívást kaptak, de kifogásolták, hogy nem nyilvános a meghívottak listája. Hangsúlyozták, fontos, hogy megjelenjenek a szabályozással érintett nők szempontjai is. A levél aláírói között van egyebek mellett az Amnesty International Magyarország, a Magyarországi Dúlák Egyesülete, a NANE Egyesület, a Szoptatásért Magyar Egyesület és a Társaság a Szabadságjogokért. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. Már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan jogszabályok megalkotása, amelyet mindenki elfogad és betart, továbbá a visszaeső szabálytalankodók esetében visszatartó erejű szankciók kidolgozása. Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban. A szélsőséges időjárásnak két halálos áldozata is volt. Egyikükre rádőlt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áramkimaradásokat okozott, fennakadások voltak a vasúti forgalomban és a közutakon is. Híreink végén a várható időjárásról. Estére nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Holnap elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. A szél ezeken a helyeken megerősödik. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 16 óra múlt 4 perccel.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és folytatjuk a kívánságműsort. Tompos Károlyné édesapjának kérte Makóról kedvenc nótáját. Hollai Bertalant Jónás Mátyás zenekara kíséri. Nagy kátyóban elakadt a szekér.

0: maradna a szekér, itt maradunk máma.
1: A következő dalt Peigelné Szombathelyen szeretné meghallgatni. Dolhai Attilát halljuk. Az ég tudja miért.

Szatmáriné Terike szeretné meghallgatni a következő kedves dalát Debrecenben. Szőlősi Emesét és Gáti Pelt halljuk, kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara a vásárhelyi híres promenádon.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretném kérni férjémnek halálának 5. évfordulója alkalmából azt a nótát, hogy páros csillag az ég alján, mert ő este mindig felhúzotta a redőnyt és a csillagokat nézte. Köszönöm szépen mindenkinek.
2: Köszönöm a hívását. Nagy Bildikó énekel, kísér Déki Lagatos Sándor zenekara.

Karácsonyné Terike, szegedi hallgatónk adásunkban fedezte fel a következő nagyszerű dalt. Nádas Gábor adja elő, kísér a Magyar Rádió vonóstán zenekara. A címe Mégis.

következő nótát Barcsra apósának küldi Szilvia, Győri Szabó Józsefet Vörös Kálmán zenekara kíséri, Zalátai Csárdás.

0: ezért olyan híres nékem Zaláta. Kék a szeme, csókjának meg a világon nincs párja, ezért olyan híres nékem Zaláta.
1: Barabásné Ildikó kérte a következő dalt Nyíregyházáról. Szabó Szilviát ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Hallod-e nótás füttyös szép madár?

Kedves hallgatóink, az előttünk álló hétvégén a 95 évvel ezelőtt alapított szegedi szabadtéri játékok előtt tisztelgünk. Érdekesség, hogy 1931-ben indult, tehát valóban 95 évvel ezelőtt, de idén a 75. évadot rendezik meg a szegedi dombtéren. Ennek oka, hogy 20 évig szünetelt ez a nyári fesztivál, 1939 és 59 között. Most megmutatjuk önöknek, hogy melyik az a szignál, amely minden évadban felcsendül Szegeden.

A hétvégén úgy emlékezünk meg a 95 éves szegedi szabadtéri játékokról, hogy csupa olyan felvételből válogatunk, amelyek azon a színpadon is nagyon nagy sikerrel elhangzottak az elmúlt évtizedekben. Most a Csárdás királynőből idézünk. Az előadók Füredi Nikolett, Lévai Enikő, Nagy Almavirág, Homondai Zsolt, Ninduk Hoan Long, Papp Balázs, Tasonyi Balázs és a Budapesti Operettszínház zenekara. Álom, álom, édes álom.

0: A hétvégén tehát sok olyan remek felvételből válogatunk, amelyek az elmúlt 95 év alatt valamikor felcsendültek a szegedi szabadtéri játékok színpadán is. Marozsiné Viola Nagyatádról kérte a következő dalt, Gránát Zsuzsa énekel, Kezemben a fakanál.
1: Kezemben a fakanál, a karom az a talán, akármilyen nagy legyen.

Tóth Imre Budapesten szüleire emlékezik szeretettel, Tápió Szelén Lakatos Sándor édesanyjára emlékezik, akit 29 éve veszített el. Tarnay Kis Lászlót Lakatos Miklós zenekara kíséri, valahányszor rátekintek fekete gyászruhámra.

temettem. Utoljára öltöttem fel fekete gyászruhát.

Kenész Györgyinek Fonyódra barátnője küldi a következő örökzöldet régi emlékek felidézésére. Bródi János énekel, személyi igazolvány.

Laposa Imrének felesége kérte egyik kedves nótáját. Busai Antalt, Lendvai Csócsi József zenekara kíséri, az egri ménes, mint szürke.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! István vagyok Répcevicsről. A házasságunk 60. évfordulója alkalmából szeretném kérni ketten az úton tisztelettel István Wagner Répcevicsről. Viszont hallásra!
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket. Zárai Márta és Vámosi János énekel.

Salgó Tarjánból Fényszerusi Dezső barátainak és minden kedves ismerősének küldi a dalt, és köszöni, hogy felköszöntötték. László Attilát Tarnai Kis László kíséri zongorán, ott, ahol zúg az a négy folyó.

Morvai mamának bajára küldi Csabi unokája a következő nótát. Serbán Attilát Jónás Géza zenekara kíséri. Hogyha nékem sok pénzem lesz.

Vejének Sípos Eriknek nagyon boldog névnapot kíván, sok szeretettel anyósa, és egy vidám nótával köszönti. Miklós Szilviát ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Gyertek ide, budapesti cigányok!

Kedves hallgatóink, eddig tartott a pénteki kívánságműsor, holnap folytatjuk majd, 2-kor szokás szerint. 5 után tartsanak Popovics Lászlóval, folytatja rovatát az Egy Nóta, Három Élet címét, amelyben mai beszélgető társai Katalin, László és István lesz. A kívánságműsort Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, legyen nagyon szép hétvégéjük, ha lehet vízparton, töltsék kellemesen az időt és hallgassanak Dankó Rádiót. Terék József játszik, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Nyári Gyula zenész, a Magyar Bárzongoristák Egyesületének elnöke lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a példakép, Torma Rudolf személyének varázslatos inspirációja, de szót ejtünk majd arról is, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy több minőségi szórakozóhely nyíljon Budapesten s az ország megannyi városában. Vasárnap Mózes András színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élményekkel gazdagította vendégünket a Kaposvári Színi Egyetemen eltöltött időszak, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Thália Színházban eltöltött több mint egy évtized mennyiben gazdagította színészi munícióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is, a mikrofonnál Demet Imea. Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza legfrissebb jogállami jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet, valamint emlékeztetnek rá, hogy jelenleg is folyamatban van a további alkotmánymódosítások előkészítése. Kinevezte a Nemzeti Kulturális Alap alelnökét Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az alelnöki teendőket mostantól Matyasovszki Zsolnai Bence látja el. A Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány ügyvezetője a kulturális szférából érkezik, cégvezetői tapasztalattal, korábban a Pintér Béla is társulata produkciós vezetője volt, hangsúlyozta a tárca vezető. Tar Zoltán közölte azt is, hogy az NK6 érintő átvilágítás részeként több mint 800 pályázónak küldtek felszólítást, hogy 15 napon belül nyújtsanak be részletes beszámolót a támogatások felhasználásáról. Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz 4 ügyben. Tuzson Bence, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, vizsgálatot kezdeményeznek a Magyarország szuverenitását feladó, szerintük cinikusan az uniós forrásokra hivatkozva elfogadott törvény, az alaptörvény 16. módosítása, a vizsgálóbizottságok működését átalakító törvény, valamint a közmédia átalakításáról és a politikai reklámokkal és hirdetésekkel összefüggő törvény ügyében. A képviselő közölte azt is, a több mint 100 oldalas beadvány részletesen tartalmazza, hogy az érintett rendelkezések vagy a jogszabályok elfogadásának módja megítélésük szerint miként sérti az alaptörvényt. Civil érdekvédelmi szervezetek és szakértők közös levélben kérik Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, hogy vonja be őket a szakmai egyeztetésbe a szívhangrendeletről. Üdvözölték, hogy a szülésznőgyógyász szakma képviselői meghívást kaptak, de kifogásolták, hogy nem nyilvános a meghívottak listája. Hangsúlyozták, fontos, hogy megjelenjenek a szabályozással érintett nők szempontjai is. A levél aláírói között van egyebek mellett az Amnesty International Magyarország, a Magyarországi Dúlák Egyesülete, a NANE Egyesület, a Szoptatásért Magyar Egyesület és a Társaság a Szabadságjogokért. Giacomo Puccini műveiből összeállított esttel zárja nyári műsorát a Magyar Állami Operaház. A Best of Puccini című előadás július 25-e és augusztus 18-a között 11 alkalommal várja a közönséget az Ibl palotában. A műsor első részében részletek hangzanak el, a többi között a bohém életből, a nyugatlányából, a pillangó kisasszonyból és a turandóból. Az est második részében Puccini egyetlen vígoperája, a Gianni Schicchi lesz látható, Toronykői Attila 2022-ben készült középiskolások számára adaptált színpadi változatában. Ami az időjárást illeti, a következő óráktól egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, emiatt néhány észak-dunántúli járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: jár, amíg tűzszeretőt találunk. Nem bújdosuk azért kihálká, huncut a kíványa most húz rá. Ezt a csárdát addig jár, amíg tűzszeretőt találunk.
1: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ezen a nyáron egy új sorozattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szerelmet idézi fel, másnak a szüleit, a gyerekkorát, vagy az életének egy fontos pillanatát. Minden adásban kiválasztunk egyetlen magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen emlékek és történetek kapcsolódnak számára ugyanahoz a dallamhoz. Három emberi sors, egy közös nóta.
2: Ugye nem bír az ember már sokáig, nem bírok sokáig toporogni. Nem bírok már, mint régen, hogy ott sokat táncoltunk éjjel-nappal, meg lakodalmakba jártunk, hogy zenész voltam valamikor. Na, ez már elmúlt, tudja. Erülékülött mindenki mondani.
1: Istvánt látjuk hamarosan vendégül, utána pedig László mesél majd nekünk.
3: Nem, elég intenzív életet éltem. Nem hittem volna, ha ezt mondjuk akár 50 évvel is, nem? Tehát még egyszer mondom, 50 évvel ezelőtt valaki mondja, hogy megérem ezt a kort, lehet, hogy kinevetem. Tehát nem hittem volna.
1: Katalin is megosztja a gondolatait azzal a dallal kapcsolatban, amelyet ma választottunk ki.
4: Amikor már ő is olyan 8-10 éves volt, onnantól kezdve mindig vittem magammal a külföldi utazásaimra, hagy tanulja a nyelvet, hagy ismerje meg más életformákat is, és annyira jól esik most öregen visszagondolni erre sok szép utazásra.
1: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A magyar nóta, amely felidézi az emlékeket. Én lassan öregszem. Ez szól tehát hamarosan itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Rádió. Nagyatádon FM 90,5. A magyar zene rádiója.
1: Szólj, szólj, csalogány, rám vár a babám, emleti a szemét másra. Lelkem csak az ő.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Istvánnal beszélgetünk, én lassan öregszem. Ezt a dalt fogjuk meghallgatni. A két hetes mi voltjából?
1: Igen.
0: Uh-huh. És tényleg úgy érzi, hogy lassan öregszik, vagy én már lassan öregszem?
1: Hát öregszek. Hát ez tudja, ez lassikám, ez olyan, hogy az idő eljárt. És nem szégyen ez, csak olyantól kellemetlen, hogy fájnak a lábaim, hát ugye azok már régi dolgok voltak. Ugye én kórházba járok minden hónapban, most is még a szemmet e hónap 11-én inekciózzák, megint megkezdték.
0: Igen.
1: Inekciózzák. Hát az sok éjszakai vezetés tudja, ami volt.
0: Igen.
1: És ez tönkretette a szemmeimet. A lábaim meg, amikor meghagytak abban a 70-es években. Hát szóval az egészség, ez úgy mondjam, hogy sok gyógyszerre tartanak fent.
0: Értem. Tehát elkopnak a különböző alkatrészek, hogy így fogalmazzunk.
1: Igen, és az ugye nem bír az ember már sokáig, nem bírok sokáig toporogni. Nem bírok már, mint régen, hogy volt, sokat táncoltunk éjjel-nappal, meg lakodalmakba jártunk, ha zenész voltam valamikor. Na, ez már elmúlt, tudja. Erülékülök mindenki mondani. És már csak olyat szeretek csinálni, amiben leülök, ilyen, mint zsemfőzés. Hát most is ugye pigezsemet főztem. Én főzögetek itt a kint, most már kint vagyok, mostan a kirső teraszon vagyok, nem bent a konyhába, nem ott, nem szagoskodok ott, itt sütök kint mindent.
0: Igen.
1: Kint csinálok mindent.
0: Tehát tevékenykedni mindenképpen akar, csak már nem persze, mindent tud.
1: Nem, így van, nem mindent, majd nem bírok. Hmm. A Baromfi csak azért tartom, tudja, mert itt a szép nagy kertem, nem betök bele már egy semmilyen beteményt, semmit. Meg tudok venni mindenfélt, itt a boltok, mindent meg tudok venni, minden gyümölcs.
0: Hát kezde, ez is egyedül mutatja a dalválasztás jelentőségét, igen, vagy célját. Én lassan öregszem. Hallgassuk igen meg akkor, jó? István kedvencei jó között szólt át itt a Dankó Rádióban.
2: Én lassan öregszem, erre nem törekszem.

egy nóta, három élet. Én lassan öregszem. Ezt a dalt majd az óra vége felé teljes egészében meghallgatjuk, de addig még két történet jön. Lászlótól és Katalintól, a dallal kapcsolatosan természetesen. Ők jönnek tehát hamarosan itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: világon bor se volna, akkor itten te rossz volna.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. László a vendégünk, én lassan öregszem. No, miért gondolja így, hogy lassan öregszik, vagy mit tesz azért?
2: Egyrészt, hát igen, hát ez azért az ember, aki megszületik, az ugye lassan elkezd öregedni is. És hát ugye két nap múlva lesz a születésnapom, és már nem titok a 74. És akkor most már azért az ember akaratlanul is tudomásul vesz, hogy igen, én lassan öregszem. Én már megöregedtem, de hát ennek az előzménye az, hogy lassan öregedtem. Uh-huh. És eljutottam el ez a korhoz.
1: És tett azért valamit, hogy lassan öregedjen?
2: Nem. Nem, az az igazság, hogy nem. Nem, elég intenzív életet éltem. Nem hittem volna, ha ezt mondjuk akár 50 évvel is, nem? Tehát még egyszer mondom, 50 évvel ezelőtt valaki mondja, hogy megérem ezt a kort, lehet, hogy kinevetem. Tehát nem hittem volna.
1: Uh-huh. Az mit jelent egyébként, hogy intenzív életet élt?
2: Én jártam a világot. Jártam a világot, sok felé megfordultam. És aztán, amikor az a ominózus szerencsétlen háború kitört, akkor viszont elmenekültem először Németországba. Onnan ugye évekig nem mentem haza a Vajdaságba, és akkor már volt családom, gyerekeim, megboldogult feleségem élt még, és itt Magyarországon találkoztunk, és akkor a körülmények úgy hozták, hogy itt ragadtam.
1: Melyik a kedvenc helye a világban, ahol járt? Melyik tetszett a legjobban?
2: Izrael volt az, ami legmélyebb nyomot hagyott bennem.
1: Uh-huh. Milyen
2: maga a hely szelleme. A hely szelleme, tehát uh-huh. Így járni azt az utat, ahol ugye a Biblia szerint, vagy hát az útövekék szerint Jézus járt, még a hitetlent is megmozdul benne valami, hogy lehet, hogy az ott nyilván sok a propaganda benne, de végigmenni a fájdalom útján, tehát az látni a stációkat, amik a katolikus templomokban ugye föl vannak tüntetve, ott a falakon föl van tüntetve, hogy hol esett el először a keresztel, hol adta Mária Magdalna neki a kendőt, ami a megtörökött. Ez úgy az embert úgy megmozdítja, még azt is, aki hitetlennek ment oda.
1: Persze, de ez abszolút érthető. Akkor jöjjön a dal, jó? Köszönöm, hogy mindezt megosztotta velünk. Itt a Dankó Rádióban László kérésére forogt át az Én lassan öregszem. Én

óta 3 élet. Én lassan öregszem. Hamarosan, teljes egészében lejátsszuk majd a felvételt, de addig még egy hölgy lesz a vendégünk, ő is elmeséli, milyen érzések, emlékek kötik ehhez a felvételhez. Katalin jön hamarosan, tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, 3 élet.

miattad vagyok én, te miattad. Csak azért hiszom én, mert a szívet kicsikén másnak adtad. Visszasírok minden régi emléket, elfeledni úgy sem tudnak én régen. Csak azért hiszom én, hidd el régen, kicsikén te miattad. Visszasírok minden régi emléket, elfeledni úgy sem tudnak én régen. Csak azért hiszom én, hidd el régen, kicsikén te miattad. Csak azért mulatod, mert akkor nem gondolok a világra. Csak azért vigadok sírva, azért borulok a cigányra. Elhervasztott engem ez a

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Katalin van velünk a vonalban, én lassan öregszem.
1: Hadd kanyarodjak vissza a gyerekkoromhoz, illetve a diákévekhez. Érettségi után a közgazdasági egyetemen maximális pontszámot értem el, de mivel nem voltam se munkás származású, se kisztag, így meghiúsultak az egyetemi tanulmányaim. Aztán Egerbe elhelyezkedtem egy pénzintézetnél, ott ismertem meg a férjemet. Született egy fiunk, aki hát ma már persze felnőtt, egy több nyelven beszélő egyetemi professzor, de nagyon büszke vagyok rá. És amikor már ő is olyan 8-10 éves volt, onnantól kezdve mindig vittem magammal a külföldi utazásaimra, hagy tanuljon nyelvet, hagy ismerje meg más életformákat is. És annyira jól esik most öregen visszagondolni erre sok szép utazásra, és ha leírni nem is tudom, de sokszor foglalkozom az utazásnak azon részeivel, mintha egy könyvet írnék azokkal a alakokkal, akikkel ott megismerkedtem, vagy utazás élményekkel kapcsolatban. Tehát iszonyatos jó dolog visszagondolni életünknek nem csak a negatív pontjaira, hanem a jóság morzsáira, én ezt szoktam mondani. Hogy valaki felsegített egyszer a járdán, és amikor megköszöntem, akkor azt mondta, hogy én köszönöm, hogy segíthettem. Mindjárt szebben indul a napom.
0: Ezek az apró részletek az életben, ugye? Erre
1: ezek
0: gondolsz?
1: Ezek nagyon-nagyon fontosak. Például, amit én 50-szeres véradó voltam, és aztán, amikor nagybeteg lettem, akkor meg én szorultam véradásra. És milyen jó volt, hogy előtte meg én tudtam segíteni.
0: Igen.
1: Rengeteget voltam beteg, nem tudom honnan örököltem, anyukáméktól mindenki makkegészséges volt. Én meg 32-szer voltam kórházban, 12-szer operáltak, úgyhogy én de mindig olyanok mellé fektettek be, akik nem akartak gyógyulni, vagy unták a kemoterápiás kezelést, hogy egy kicsit bátorítsam, földerítsem őket.
0: Igen.
1: És akkor úgy amikor az orvos a szemembe mondta kerekperet, hogy asszonyom, magának olyan állapotban van a rákja, hogy azonnal műteni kell, mert nincs két hete hátra. Ugye én is összeomlottam.
0: Igen.
1: És aztán eszembe jutott Seregi István érsek úr mondása, nem az veszít csatát, aki elesik, hanem aki nem áll föl.
0: Igen.
1: Akkor elhatároztam, hogy a Jóisten segítségével megpróbálok fölállni. És én akkoriban kezdtem el nemrégen orvosi tanácsra úszni, és akkor 20 éven keresztül még rendszeresen úsztam.
0: Ja, ez egy nagyon-nagyon jó szokás. Hallgassuk meg a dalt, jó? És köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtam, mert nagyon fontos gondolatok mindannyiunk számára a kitartás, és hogy fel kell állni tényleg a bajból is. Én lassan öregszem, hát erről a dalról jutott eszébe, ugye?
1: Igen.
0: Katalin kérésére itt a Dankó Rádióban.

visszatönni sosem ér. Ha néha rejánk ragyog az égbolt, szemünk

0: az lesz a doktor meg a patikon. Ha két karom átölel patika, az lesz a doktor meg a patika.
1: Dankó Rádió. Tiszafüreden FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.

0: haj, haj, haj, no hátos élet, kutya baj, mindig jó az, mindig az, reggel élve meg éjszaka.
1: Ez volt már a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, itt a Dankó Rádióban természetesen, benne pedig az Egy Nóta, Három Élet rovatunk. István, László és Katalin beszéltek az Én Lassan Öregszem című magyar nótáról. Holnap is lesz majd Egy Nóta, Három Élet, Erzsike, Ilonka helyesebben, és Matild lesznek majd a vendégeink. Hogy melyik dalról beszélnek, az holnap derül ki majd 17 óra után. Én megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Juhász Katalin jön mindjárt, és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián. Popovics Lászlót hallották, találkozzunk tehát holnap délután 5 órától ismét. Vigyázzanak magukra, minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. Folytatjuk Tóth Lilla, debreceni hajdúböszörményi népzenész, népdalénekes, népzenetanár, népzenekutató, egyedülálló Zengalélek programjának bemutatását. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíj programjának támogatásával megvalósuló projekt 2025. szeptemberében indult első évének fókuszában Pap János szülőfaluja Nyírábrány népdalkincse szerepelt. A bőrművestől az informatikai területen dolgozó szakemberekig, a kezdő néptáncosoktól a tapasztalt pedagógusokig sokan sokféle háttérrel jártak havonta egy szombaton Nyírábrányba, az Ábrányi Kornél Művelődési Ház és Könyvtárba, hogy megismerjék a helyi népdalokat. A környező települések mellett Debrecenből, Nádudvarról, Kabáról, Nyíregyházáról, Kisvárdáról, de néhány alkalommal még Budapestről, sőt Székelyhídról és Nagyváradról is érkeztek. A résztvevők 10 alkalom alatt közel 100 helyi dallamot sajátíthattak el. Megismerkedtek többek között a nyírábrányi lírai dalokkal, pásztordalokkal, jelesnapi szokásokkal és katonadalokkal is. A nyírábrányi szakaszt gála műsor koronázta meg június 13-án az Ábrányi Kornél Művelődési Házban, ahol a helyi és regionális népművészeti élet kiválóságai léptek színpadra a Zengalélek kurzus sorozat énekesei mellett. Köztük a debreceni Pendely énekegyüttes család, a Liget óvoda Gyöngybokréta néptánc csoportja, valamint az Ábrányi diákokból álló Rozmaringok énekegyüttes és az 50. évfordulóját ünneplő Nyírábrányi Nagyberek néptánc csoport. A zenei kíséretet a debreceni Törköly zenekar biztosította, akik a gála műsort követően táncházba is hívták a közönséget. Most hallgassunk bele a kurzus egyik alkalmán készült felvételbe, ahol Tóth Lilla hegedű kíséretével nyírábrányi lakodalmi dalokat tanulnak a résztvevők Pap János gyűjtéséből.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Világzenei koncert pénteken este.
2: Tűvelem, te a birkács, a szamarak, a dicső rég, téged a tanuljalak meg, amely a poka fenekére.
1: A harmonikás, aki egyszerűen csak muzsikálja Petőfi verseny.
3: De meddig tartott ez a bajom? Még megcsukult az angyalom. Az miért megcsukult angyalom? Mindjárt nem lett semmi bajom.
1: Ferenci György és az első Pesti Rackák koncertje Petőfi Sándor megzenésített verseivel.
3: Mit ugattok, mit haraptok, engem hitvány ebek?
1: Ferenci György és az első Pesti Rackák koncertje pénteken 23 órától a Dakó Rádióban.
4: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
5: Nagyon jó megúszó voltam.
6: Páktáztam a rohanó szarvasok után.
7: Mondom, hát ez nem lehet.
8: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
9: Imogoszú!
10: Úszogumi!
9: Pontos!
11: Ó, magyarul!
12: A nyelvújítás előtt!
13: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
14: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Intenzív reformokat indította a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet. A bizottság azonban további reformokat javasol, például az igazságszolgáltatás területén a politikai beavatkozás kockázatának csökkentése és a bérek rendezése érdekében. A jelentésben hozzátették továbbá, hogy átfogó jogszabályi módosításokkal kell megerősíteni az integritási keretrendszert, a korrupciós ügyek kivizsgálását, valamint az állami hirdetések elosztásának átláthatóságát is. Benyújtotta a kormány az iskola kezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz 4 ügyben. Tuzson Bence, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, vizsgálatot kezdeményeznek a Magyarország szuverenitását feladó, szerintük cinikusan az uniós forrásokra hivatkozva elfogadott törvény, az alaptörvény 16. módosítása, a vizsgálóbizottságok működését átalakító törvény, továbbá a közmédia átalakításáról és a politikai reklámokkal és hirdetésekkel összefüggő törvény ügyében. A képviselő közölte azt is, a több mint 100 oldalas beadvány részletesen tartalmazza, hogy az érintett rendelkezések vagy jogszabályok elfogadásának módja megítélésük szerint miként sérti az alaptörvényt. A korábban vállaltnál még több szélerőmű csatlakozhat a hálózatra, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a jelentős érdeklődés miatt az eredetileg tervezett 700 helyett 1000 megawattnyi kapacitás számára biztosítanak csatlakozási lehetőséget. A tervezett fejlesztésekről hamarosan részletes elemzést készít a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, a pályázatokat ezután írják ki. Orosz katonai létesítményeket, hajókat, köztük egy LNG-t szállító járművet, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárt is támadtak az ukrán erők napközben. A légicsapásokat a Fekete és az Azovi tenger térségében, a Krím-félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlavli területen hajtották végre. Erős földrengés volt Mexikó déli részén, Chiapas államban. A 7,4-es földmozgást Guatemalában és El Salvadorban is érezni lehetett. A rengés miatt cunami riadót rendeltek el. Áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Végül a várható időjárásról. Egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Holnap többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 16 és 22, holnap napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. 18 óra múlt 4 perccel.
0: Túl az operencián. A Danko Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

0: Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes péntek estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Cole Porter és Gédénes György Csókolj meg Katám című operettjéből Kalmár Magda énekelte az Újból és Újból című dalt. Tartsanak velünk ma is! Ezen a héten Huszka Jenő Bob Herceg című operettjével ismerkedhetnek meg. Ám előtte hallgassuk meg Tolcsai László és Bródi János Dr. Herz című musicaljéből a Hallgat az ég című dalt Hüvösvölgyi Ildikó és Dunai Tamás előadásában. Ezután pedig Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből csendül fel a jól ismert dallam a Hajmási Péter, Hajmási Pál, az előadó Buch Tibor, kísér Miskolci Balogh Zoltán és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!
1: Látsz valamit?
2: Semmit. Elvesztettem a vezető csillagot.
1: Félsz?
2: Ez több, mint félelem. Mit tegyek? Mondd meg, mit tegyek.
3: Némák, most a csillag.

az Operencián, a Dankó Rádióban. Huszka Jenő Bob Herceg című operettjének premierjéről így írt Bőti László a Budapesti Hírlap december 21-i számában. A legnagyobb siker zúgása morajlott ma végig a Népszínházon, egy magyar operett első előadásán. Olyan sikeré, amelyet a sokat látott, s újabban sok viszontagságot szenvedett színház mostani igazgatása alatt még nem ért. Két Isten áldotta tehetség győzelme volt ez az este, Huszka Jenőé és Fedák Sárjé. Most pedig következzen Fedák Sári, hallgassuk meg előadásában Bob belépőjét. Túl az Operencián.

szépen kérem, menjen szépen vonzó hölgyemmel. Magyarázkodnunk nem kell, hiszen ön most kincset vel. Már problémássá válhat, mert egy apró pénzemmel.

0: sang tarhál.
1: Shopping, ravágyom szíve gyerünk hamar, kapod a percen is egy picit zavar.
2: Jöhet

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A Bob Herceg dallamait magyarnak és modernnek érezte a közönség. A Londonban hely, a gárdisták dala megszólította őket. A Bob Herceg úgy szólt, ahogy korábban egyetlen darab sem. Olyan dalok csendültek fel benne, melyek nem hasonlítottak a korábban nagy sikert arató, külhoni kasszadöngetők dallamaihoz. Nem véletlen, hogy nem egy befutott szerző, nem egy specialista, egy hivatásos zenész állt elő a változást hozó darabbal, hanem egy köztisztviselő, egy minisztériumi tanácsos, Huszka Jenő. Olvasható a híres operettek Huszka Jenő Bob Herceg című kötetében, melyet Kolozsi László írt. Most pedig hallgassuk meg az előbb említett gárda indulót. Énekel Bende Zsolt és a Magyar Rádió és Televízió férfikara. Dankó Rádió.

bőven egybefér a bolt és bér, a gőgös rangs a bank. Bőven akad itt a mód és kincs, no és sportkincs, ha nincs. Serbo, bo, bo, bo, bo, bo, Serbo, te drága hely, te jó,

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Ne tessék elütni a dolgot avval, hogy itt egy operett szól hozzánk, édes, naív és bolondos. Írta Ady Endre a Bob Hercegről. A bemutató után a műfaj demokratikus jellegével indokolva, miért oly joggal népszerű e dalmű. Az operett voltak éppen a legkomolyabb színházi műfaj, a legszebb és legszabadabb, melyel tartalmas, ötletes, újítani vágyó lelkekben születve többet rombolhat e korhat világból, s jobban készíthető a jövendő jobbat, öt parlamenti obstrukciónál. Eddig tartott az idézet. Most akkor jöjjön az operettből a Borddal. Énekel Palóc László. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink! Lehár Ferenc a Vándordiák című operettjéből Kovács Kolos énekelte a Deres már a határ című dalt. Most Tolnai Klári kétszeres Kossuth díjas, érdemes és kiváló művészre, a Halhatatlanok társulatának örökös tagjára, a magyar színjátszás legendás csillagára emlékezünk tisztelettel és szeretettel születésének évfordulóján, aki 1914-ben a mai napon, július 17-én született Budapesten. Gyerekkorától kezdve énekelt és zenélt. Jobb Dániel, a Vígszínház igazgatója, ösztöndíjas tagnak szerződtette a 20 éves Tolnai Klárit. Egyetlen kikötése az volt, hogy a fiatal színésznő minden próbán jelen legyen, csendben figyeljen, és a sötét nézőtérről tanulja meg a színpad mesterségét, a jellemformálást, az átlényegülést, a színház varázsát. Később a Művészszínháznál töltött két esztendőt, majd 1950-től haláláig a Madách Színház tagja volt. Tolnai Klári könnyet csalt a szemünkbe, és mosolyt az arcunkra. Elgondolkoztatott és szórakoztatott. Emléke és művészete tovább él a szívünkben és a színpadokon, örökre velünk marad. Tolnai Klári 1998. október 27-én csatlakozott az Égi Társulathoz. És most hallgassuk meg Fényes Szabolcs szerzeményét Tolnai Klári előadásában, Álmaimban valahol. A sláger először az 1940-es Tóparti látomás című filmben csendült fel. Túl az óperencián.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Dés László, Geszti Péter, Grecsó Krisztián és Molnár Ferenc a Pál utcai fiúk című műzikeljét 2026. július 21-én láthatja a közönség a Gyulai Várszínházban, a Pannon Várszínház előadásában, Vándorfi László rendezésében. A magyar irodalom egyik legszívbe markolóbb alkotása felnőtteket, fiatalokat egyaránt megérint. Jó szórakozást kívánunk! Most pedig következik a musicalből a Pásztorok dala. Einstein tesó. Énekel Ember Márk és Nádas Gábor Dávid. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Huszka Jenő Szabadság szerelem című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Tartsanak velünk holnap is. Ezen a héten minden nap Huszka Jenő Bob Herceg című operettjét mutatjuk be önöknek. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ, Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankorá!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Nyári Gyula zenész, a Magyar Bárzongoristák Egyesületének elnöke lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a példakép, Torma Rudolf személyének varázslatos inspirációja, de szót ejtünk majd arról is, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy több minőségi szórakozóhely nyíljon Budapesten s az ország megannyi városában. Vasárnap Mózes András színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élményekkel gazdagította vendégünket a Kaposvári Színi Egyetemen eltöltött időszak, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Thália Színházban eltöltött több mint egy évtized mennyiben gazdagította színészi munícióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: A nepáli buddhizmus világa.
3: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
2: Egy európai gyakorló szemével.
3: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
2: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó estét kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza legfrissebb jogállamisági jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet, valamint emlékeztetnek rá, hogy jelenleg is folyamatban van a további alkotmánymódosítások előkészítése. Több adónemet megszüntet a kormány. Eltörlik az önkormányzatok által kivethető települési adót, valamint az ebrendészeti hozzájárulást. Ezeket a legtöbb helyen eddig sem alkalmazták. Megszüntetik emellett a bevándorlási különadót, amelyből az államnak eddig sem származott bevétele, valamint kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat is. Duplájára nő viszont a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díj, valamint hamarosan felmérést indítanak a legnagyobb hazai környezetszennyezők kiderítése érdekében, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Új főigazgatót nevezett ki az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére a miniszterelnök. Előbbi hivatalt Annus Zsolt Antal, utóbbit pedig Tóth Szabolcs vezeti vasárnaptól. Magyar Péter a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztése alapján döntött a kinevezésekről. A határozatok már a magyar közlönyben is megjelentek. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és a súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Orosz katonai létesítményeket, hajókat, köztük egy LNG-t szállító járművet, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárt is támadtak az ukrán erők napközben. A légi csapásokat a Fekete és az Azovi tenger térségében, a Krím-félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlávli területen hajtották végre. Emellett találat ért egy hidat a Donyecki régióban és Kurszk megyében is. Az átkelőket a katonai infrastruktúra szállítására is használták az oroszok. Tovább nőtt a kanadai erdőtüzek miatt smogriadóval érintett terület nagysága az Egyesült Államokban. A riasztás már mintegy 100 millió ember lakóhelyén van érvényben. Az egészségre veszélyes levegő az ország szinte teljes északkeleti részét érinti, különösen Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey és Maryland államot, valamint a fővárost Washingtont. A középnyugati Detroitban és Chicagóban a mérések kezdete óta a legrosszabb levegőminőséget regisztrálták. Az előrejelzések szerint holnap az eső és a megváltozó irányú szél kitisztítja a levegőt. Itthon holnap többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 16 és 22, napközben 30 és 35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani. 19 óra múlt 4 perccel.
0: Húsz csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
5: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A mai Húsz csak prímást itt a Dankó Rádióban egy Petőfi Sándor költeménnyel kezdjük. Nem nézek én, minek néznék az égre. Vas Gábor dallamaival hallhatjuk ezt a szerzeményt, Smidélius Éva és Toki Balogernő zenekarának tolmácsolásában egy 2022-es felvételről. Jaj, de szép kék szeme van magának. Ezt a nótát is meghallgathatjuk, még másik két dal kíséretében, Sejhaj ne feküdj a szénabogja tövébe, és Hajlik a rózsafa. Ifjabb Sárközi Lajos és zenekara Tolnai Andrásnak muzsikál. Az énekes Tolnai András is Dankó Rádiós díjazott, ő 2024-ben magyar nóta díjat vehetett át. Csak úgy, mint a prímás, aki szintén díjazott, de ő egy évvel korábban a Dankó Rádió cigányzenei díjasa lett. Tartsanak velünk a következő egy órában is, ha tehetik. Ez a Magyar Zene Rádiója. Kellemes időtöltést kívánok!

Jaj, de sokat felhajtottam az ajtaját. Nem vettem némi alsó felső, sejem rokaját.

sárga csizmát visel a babám. Ambrózi Ferenc archív felvételről énekli nekünk a dalt, és Balogh Jancsi zenekara muzsikál hozzá. Utána Urbán Katalin és Magyar Imre együttesének előadásában meghallgathatjuk Magyar Imre és Brand István frissét 33 rózsafámon.

a csizmát visel a babát. Szeret is az engem igazán, sárga csizmát visel a babát. Szeret is az engem igazán, sárga csizma hadd szakadjon el, csak a babám sose hagyjon el. Sárga csizmát visel a babát, szeret is az engem igazán.

nagy a világ, de van közepe, az én rózsám fekete szeme. Nagy a világ, de van közepe, az én rózsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kis hiány, én nekem való. Nagy a világ, de van közepe, az én rózsám fekete szeme.

Dankó klubos felvételekkel folytatjuk. Egészen pontosan hármat játszunk önöknek. Egy harkányit, egy muzslait és egy gyulait. Gyulán 2024. május 10-én vendégeskedtünk Jónás Géza és zenekara társaságában, és többek között színpadra lépett és dalolt a közönségnek Hatvani Kis Gyöngyi. A művésznő 2023-ban a Dankó Rádió Magyar Nóta díját vehette át. Járosi Jenő csádása előtt ifjabb Magyar Imre és Ságodi József andalgója is elhangzik, hűvösebb van már ősz kezd lenni. Ennek a dalnak az előadói Tarnai Kis László és Német Csicsó József zenekara. Bányai Márton is darra fakad, ő itt és most Dérner Gusztáv, Hódosi Gedeon és B. Fehér Jenő hallgatóját énekli, a kicsi fehér messzelt szobát. A művész úrnak Lakatos Miklós zenekara muzsikál.

0: szívesen, könnycseppet érzek a szememben.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

Az iméntiekben Jó ebédhez szól a Nóta című műsorbeli felvételt hallgathattunk. Az egyik, az Írt nekem a szeretőm, Kolostyák Gyulától és Budai Sándor zenekarától hangzott el. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne egy órás zenei összeállításunk, a Hús csak prémás, melyet egy hallgatóval folytatunk. Nincsen nagyobb boldogságom. Patai Zoltán prímás vezetésével hamarosan Jónás Géza együttese muzsikál, Somogyi Erika pedig énekli nekünk Kis Angyal Ernő dalát. Aztán Ötvös Adorján és Harmat Imre szerzeményére kerítünk sort, Vége, vége, vége már címmel. Pándi Piroskának és Jenei Gábornak Balázs Tamás zenekara muzsikál majd

Sárgul már a kukoricaszár, és hajnalom, csillagom, ezzel a két dallal folytatjuk. A friss Tordai Borbély Pál és Heródek Sándorné dala, előadói pedig Zalatót Erzsébet és Lakatos Antal zenekara. Előtte pedig jöjjön a csárdás, Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán nótája, Besenyei Ferenc dalol már is, ifjabb Sánta Ferenc zenekarával.

az én szívem kis galambom téged vár. Sárkul már a kukoricaszár, párosával költözik a kis

világ, édesem, kedvesem.

nékem virág. Hamis a rózsám, nem tudják azt csak mi ketten, és Tilinkónóta. Hallgató Andalgó Csádás és Friss következik. A Friss majd Éliás Tibortól és Bangó János együttesétől hallható. Cserkuti Sándor dala előtt pedig Pápai Lajos szerzeménye szól, Farkas Zsolttól és a Száztagú Cigány Zenekar Kamara Zenekarától. Dankó Pista dalát Gáti Pál énekli, akinek Miskolci Balogh Zoltán és zenekara muzsikált Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban 2023. augusztus 3-án. De természetesen a hallgatóval kezdjük, Palucz László Máris dalolja Alpár Géza és Vidéki Pál nótáját.

hogy a szíved mindörökre enyém már. Azt sem kötjük senkinek az orrára, hogy találtak kicsi szívünk egymásra.

Hát viszlek a két ölelő karomba. Laci után felülünk egy szekélyre, s ráhajtod a kis fejed az enyémire. A kis fejed testemen fog pihenni.

0: esküvőre holnap más kíséri.
1: Fenn az égen csillagsereg. Kutas Katalintól szól nem sokára Sándor Jenő és Mihály László dala. A Borimádat címűt Petrik Balázs énekli, majd Petrik Sándor és Magócsi Lajos andalgója után egy csárdásra is sort kerítünk. Sárdi János lesz az előadó, hely édesanyám, eresszen el a bálba.

húzzál ezt a barnát. Még a barnát szalongat, ezt a szegényt elszalasztod. Még a barnát szalongat, ezt a szegényt elszalasztod.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk mai húscsak prímásunk végéhez. Öreg prímás tégy hangfogót címmel, Kárpát Zoltán szerzeményével búcsúzunk, valamint Olá Ernő Gordonka játékával. Köszönöm valamennyi kollégám nevében a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, ha tehetik. Addig is jó rádiózást kívánok. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől megismételjük Csernó Klára és zenekara június 20-i élő népzenei stúdió koncertjét. A remek prímás és zenésztársai a Kárpát-medencében használatos hegedű típusokat mutatták be. Tartsanak velünk július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől, hogy újra meghallgathassák, hogyan is szól a tölcséres, az áthangolt és a zengő húros hegedű, milyen vidékek zenéjét játszotta e különleges hegedűkön Csernó Klára és zenekara.
2: Egy kivételes pálya.
3: Ez a sín, az a sín, avagy ez az a sín.
4: Az ördög új belém, az ördög új.
2: Egyedi életmű.
5: Egy csók volt, mire vár.
2: Szubrett, táncos, primadonna. A közönség elbűvölő kedvence. Nekem élet a színház. Lehoczky Zsuzsa ünnepi gálaest. Szombaton 22 óra 55 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó estét kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián vagyok. Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet. A bizottság azonban további reformokat javasol, például az igazságszolgáltatás területén, a politikai beavatkozás kockázatának csökkentése és a bérek rendezése érdekében. A jelentésben hozzátették továbbá, hogy átfogó jogszabályi módosításokkal kell megerősíteni az integritási keretrendszert, a korrupciós ügyek kivizsgálását, valamint az állami hirdetések elosztásának átláthatóságát is. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos sztenderdet. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakult ki ellátási probléma. Több adónemet megszüntet a kormány. Eltörlik az önkormányzatok által kivethető települési adót, valamint az ebrendészeti hozzájárulást. Ezeket a legtöbb helyen eddig sem alkalmazták. Megszüntetik emellett a bevándorlási különadót, amelyből az államnak eddig sem származott bevétele, valamint kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat is. Duplájára nő viszont a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díj, valamint hamarosan felmérést indítanak a legnagyobb hazai környezetszennyezők kiderítése érdekében. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A támogatást legkésőbb szeptember 30-áig folyósítják a jogosultaknak. Lezárják a Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja című programot, derül ki a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból. Új pályázatokat már nem fogadnak be, és a program második ütemében nem vállalhatók új kötelezettségek. A már benyújtott, illetve az első ütemhez kapcsolódó legkésőbb szeptember 30-áig benyújtott elszámolások ugyanakkor kifizethetők. A kormány elrendelte egy új, a korábbinál szakmailag megfelelőbb és hatékonyabb támogatási program előkészítését, a hazai mikro- és kisvállalkozások internetes jelenlétének erősítésére. Az időjárásról. Az Észak-Dunántúlon, valamint a főváros térségében borult, másút nagyrészt derült az ég. A Kisalföldön elszórtan esik az eső, emiatt arrafelé néhány járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire napos idő valószínű, főként északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 16 és 22, napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Már.

0: Kemény János önéletírása, 1657-58.
1: Dajkám maruszéki székelyasszony, jó énekes, jó hajdutáncos, katonaasszony volt, kinek sok jóval voltam

Jó estét kívánok! A Barozda Együttes erdélyi Hajdú Tánca indította mai népzenei összeállításunkat, melyben az eszközös táncok egyik típusának, a kanásztáncnak dallamai csendülnek fel. Mielőtt azonban ezekre rátérnénk, nézzük, mik is az eszközös táncok. Az eszközös táncok a magyar néptánckincs nagymúltú, széles rokonsági körrel rendelkező változatos csoportja. A botot, söprűt, üveget, gyertyát, sapkát vagy akár kendőt, széket sokféleképpen kezelve járják-e táncok változatait az egész magyar nyelvterületen, s népszerű az itt élő nemzetiségek körében. A különböző táncos stílus rétegek hatását viselő eszközös táncokban a táncosok az eszközökkel való ügyes bánásmódot mutatják be. E táncok elnevezésüket gyakran az eszközről kapják, így hallhatunk botolóról, söprűtáncról, sapkatáncról, üveges táncról, kisszékes táncról. Az eszközös táncok közös gyökerének a hajdú tánc tekinthető, amely a 16.-17. századi Magyarország gazdasági és katonai életében fontos szerepet játszó hajdúk fegyveres katonai táncát jelentette. A hajdú tánc divat hatásának köszönhetően a Kárpát-medence népeinek mai eszközös táncai sokszínűségük ellenére nagyon sok hasonlóságot mutatnak. Az eszközös táncok szerkezete többnyire kötetlen, az előadás középpontjában mindig az eszköz kezelése, a táncos ügyesség bemutatása áll. Az eszköz használata közben járt motívumok, főleg az ugrós tánctípus különböző motívumaival rokoníthatók, de észrevehetően hatottak rájuk az újabb táncfajták, a verbunk és a polgári társas táncok is. Ma esti táncházban című műsorunkban ezen táncok közül a kanásztáncok zenéiből hallhatnak egy válogatást, melyet egy vagy több földre helyezett eszköz körül vagy fölött járnak. Az ügyességi próba, a virtus lényege az eszköz minél közelebbről való kerülgetése és átugrálása, amely során az eszközt nem szabad megérinteni. A kanásztáncot tágabb értelemben a pásztortáncok gyűjtő neveként használják, szűkebb értelemben azonban jelentése arra a tánctípusra korlátozódik, amelyet két földön keresztezett bot fölött járnak. Szinte kizárólag férfiak adják elő ezt a virtuskodó, mutatványos táncot, melynek lényege, mint már említettem, az eszköz kerülgetése, azt tánc közben megérinteni, felrúgni, megsérteni nem szabad. A keresztezett botok a kanásztánc formavilágát, motívumkészletét korlátozzák, így az viszonylag csekély és egyszerű. A tánc két váltakozó részből épül fel, a botok előtti és körüli tánc, mint egy bevezetőként, majd fő témaként a botok közelében való gyors, virtuóz ugrálás. A táncos a két tételt kedve szerint többször ismételheti. A kanásztáncot a Kárpát-medence minden részében ismerik, a leggyakoribb a Dél-Dunántúlon, viszonylag ritkább Erdélyben. A szomszédos népek táncaiban számos hasonlót találunk, sőt, különböző változatait táncolták egész Európában. A mutatványos fegyvertáncok egy jellegzetes formája hosszú időn át hozzátartozott az európai népek tánckincséhez. Korabeli ábrázolások alapján virágkorát a középkorban élte. S most, miután sok mindent megtudtunk az eszközös táncokról, benne a kanásztáncokról, szóljon egy feldolgozás, albióni kanásztánc a Bokros trió előadásában.

Szatmári dallamok következnek Táncházban című műsorunkban, s közöttük kanásztánc dallamok is. A Szamos Angyalosi zenekar muzsikál, majd Lakatos Róbert és a Tükrös zenekar.

Mezőföldi kanásztánc dallam következik Táncházban című műsorunkban, melyet a Parapács zenekar muzsikál. A rövid felvétel 2019-ben a Fölszállott a páva versenyen készült. A Parapács zenéjére Trenka Máté táncolt. Utána Cigándi dallamok szólnak Táncházban című műsorunkban, hallhatunk egész új keletű dallamokat is. A Kis Cigándi kanásztánc című összeállítást a Zsindely Népzenei Együttes játsza.

Az eszközös táncok közül most egy üveges tánc következik Táncházban című műsorunkban. Egy eredeti felvétel a Felvidékről. Fekecs János, becenevén Binyai és zenekara muzsikál, majd a Hortobágyra vezet bennünket a Szeredás együttes felvétele. A Hídivásárban című összeállításban is hallhatunk kanásztánc dallamokat. A zenekar vendégei Gyönyörű Zsigmond, Jeremiás Lajos és Szűcs Miklós.

az én édes kedves apám fakulóvának a bal hátúsú lábán a patkó szögött, de fényes. Hard a vágyi kocsmáros négy, de kény.

0: Mint Táncházban című műsorunk elején említettem, a kanásztáncok a Dunántúlon maradtak fent a leggazdagabb formában, variációkban. Így most e vidéknek dallamai szólnak. Először egy eredeti felvétel énekel Kis Imre, majd az Égenföld együttes Somogyi Rabének és Kanásztánc című összeállítása. Aztán egy duda és tekerő duó, a dudás Lányi György, a tekerős Havasréti Pál. Összeállításuk címe természetesen Kanásztánc.
1: Így kidisznó jobbárekbe, csak a füle látszik, így karágúj tárba korbellet mennyes kikkel játszik. Elveszett a siska, füles malacával, így utálom ezt a kanászt, fényes baloskával. De megismerjé a kanászt még a járásáról, így fűződ a bocskoráról, tarisztja szíjáról. Japló szarék a kalász, ragd a tarisztjádba, a megeljön valahol, hogy jogosd a szádba. De csóri kanászt itt püsztél, itt is káposztával, mivel rántotta vele, de hasa szalonnával. Hát az öreg eszike.

kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban az eszközös táncok zenéi közül kanásztánc dallamokat hallhattak, s természetesen utolsó, hosszabb zenei folyamatunk is ezekkel indul. A Bekecs együttes Hangfelvételek néptáncoktatáshoz című albumáról szól, kanásztánc és ugrós. Előtte szokás szerint munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, megérkeztem a stúdióba. Indul a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. A hét utolsó munkanapjának utolsó óráit világzenékkel töltjük meg. Több dal is szól a hét előadójától, a hazai Kerekes Bandtől. 23 órától koncertre invitáljuk Önöket. Ferenczi György és csapata, meg vendégei muzsikálnak, énekelnek együtt majd egy órán keresztül. Azt a koncertet idézzük meg, amelyet a Petőfi 200 tiszteletére adtak. De addig még kiváló világzenék várnak ránk, például Algériából, Baszkföldről, de ebben a pillanatban Mexikóból, illetve az Amerikai Egyesült Államokból. Santana legfrissebb muzsikája ez, a Grupo Frontera közreműködésével. Merre tírom? Dijiste.

0: Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következik most a hét előadója, a Kerekes Band. A 95-ben alakult csapatból Fehér Zsombor a vendégünk. Ők 2026-ban szövetkeztek a Dalindával, ezzel a kiváló a cappella trióval, három lány alkotja, hogy közös dalokat készítsenek. Hogy hogyan találtak egymásra a Dalindával, és mi volt az a pillanat, amikor érezték, hogy ebből nem egyszeri együttműködés, hanem valódi közös zenei világ születhet, erről beszél most Fehér Zsombor.
1: A Dalindával a magyar népzene szeretete hozott minket össze, és egy ördöngős füzesi dallam, ami az ő repertoárjukban is, hogy nekünk is ördöngős címmel az első albumunkon is meghallgatható, és a Fonóban volt egy közös koncertünk. Ott eldöntöttük, de ez lehet, hogy csak egy röpke gondolat volt, hogy majd egyszer lesz ebből valami. És volt egy második koncertünk is, ez egy adventi karácsonyi koncert volt, ahol már a színpadról úgy jöttünk le, és úgy öleltük meg egymást, hogy én mondtam nekik, hogy a lányok, nekem a fejemben van egy olyan terv, egy olyan zenéről, amiben titeket ugyanúgy el tudlak képzelni, mint amiben a hangotok egy hangszerként funkcionál, és hogy ez a zene, ez már a fejemben megvan, és már sok alapköve már le van téve, és hogy amikor eljutok oda, hogy már csak ti kelletek ahhoz, hogy ebben a kertben a ti virágaitok kinyíljanak, akkor majd szólni fogok, és ez a valóságon is így történt.
0: Fehér Zsombort hallottuk, a héten sokszor megszólalnak közös dalaik, a Kerekes Band és a Dalinda koprodukciója, de most egy szóló a Kerekes Bandtől, egy instrumentális felvétel a Hunorkán.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. Fókuszban a héten nálunk Jamaica, sok-sok érdekességgel a Szigetországról, és persze sok-sok kiváló jamaicai világzenével. Biztosan sok gyönyörű vízesést látott már mindenki, de Jamaicában létezik egy olyan, amelyet meg is mászhatunk. A Dance River Falls and Park nevezetű területen Ocho Rios város környékén egy olyan egyedi lépcsős vízesés található, amely ezt a lehetőséget kínálja. A mészkőképződmények sora képzeletbeli lépcsőket alkot, amely a Karib-tenger felé keskenyednek. Az út egyáltalán nem veszélyes, mivel csak kevés mennyiségű és alig bokáig érő víz folyik le, így aztán bármikor kiléphetünk belőle, de a mászást túravezetővel javasolják a balesetek elkerülése érdekében. Izgalmas lehet megmászni, akár fentről is lefelé mászni egy vízesésben. Mindez Jamaicában vár ránk. A helyi népi együttes játszik most nálunk. A dal tőlük a Mango Time.

0: Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.
1: Kamasza, akul

0: Világzenei válogatásunk szól, a népek dalai ez. Benne pedig péntek lévén ma is lesz nálunk koncert. 23 órától Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertjét hallhatják. A harmonikás mindig is szorosan kötődött Petőfi Sándorhoz, akinek számos versét zenésítette már meg. 2023-ban a költő születésének 200. évfordulóján olyan koncertet adott zenésztársaival, amelyen kizárólag Petőfi feldolgozások hangzottak el. A harmonikás azt mondja, ő csak egyszerűen muzsikálja Petőfi verseit. Ezekben összeolvad a magyar kultúra és a rock'n'roll forradalom szeretete. A zenész szerint Petőfi költészete megtanít magyarul, elvezet saját népzenénkhez, és lemarja a showbiznisz manírjait.
1: Türelem, te a birkács, a
0: Petőfi Sándor költészetével többször is foglalkozott korábban már Ferenczi György, de a nagy áttörés 2006-ban következett be. Ekkor kapott felkérést a zenekar Grillus Dánieltől, hogy készítsenek egy Petőfi lemezt. A muzsikus azt mondja, ez hatalmas megtiszteltetés volt, fejest ugrottak bele, és az egész életüket megváltoztatta. A 2023-as koncert egyszeri volt, sok különleges közreműködővel, mint például Olaj Bolya vagy Robi Lakatos. A koncerten kísért a Modern Art Orchestra Fekete Kovács Kornél vezényletével.
2: Még de meddig tartott ez a bajom, még megcsukult az angyalom, az miért megcsukult angyalom, mindjárt nem lett semmi bajom.
0: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertjét a Modern Art Orchestra közreműködésével ma este hallgathatják meg 23 órától.

Klasszikó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Világzenével, vadonatújjal, Maliból.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat! Folytatódik most a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Éjfélig tart ma is programunk, benne pedig mindjárt jön egy újabb dal a hét előadójától, a kiváló etnofunk csapattól, a Kerekesbentől. Kalandozunk aztán tovább Jamaikában sok-sok érdekességgel a Szigetországról, egy óra múlva pedig 11 órától koncert Ferenci Györgyékkel és természetesen kiváló Petőfi feldolgozásokkal. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, számíthatnak ma este még világzenére Brazíliából, Líbiából, persze itthonról is, de most irány Afrika, nyugati csücske Mali, Hava Diabaté és Kassimati Diabaté közös muzsikája szól. Vadonatúj világzene, tehát Afrikából, a címe Fonyana Kuma. Fonyana.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Adankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. Következik most a hét előadója, a Kerekes Band, a kiváló EGRI formáció. Egész héten vendégünk a csapatból Fehér Zsombor. A csapat 2016-ban egy különleges utazásra hívta hallgatóit, rajongóit, amelyben elhozták nekünk az ősi Falkland szigeteken maradt magyar kolónia zenéjét. A CD bukletjében humoros ismertető található Falkland természetrajzáról, állatvilágáról, kultúrájáról, gazdaságáról, etnikai és nyelvi megoszlásáról, és még közlik Falkland ősi himnuszának szövegét is. A Back to Folk című dalról beszél most a korongról Fehér Zsombor.
1: A Back to Folk az a mindenki által nagyon-nagyon ismert Hejdunáról fúj a szélnek az eszenciális lebontása, és abból, hogy lehet egy rockzenei köntösbe bújtatott nagy zenekari zárószámot alkotni. Már most a megalkotása óta minden egyes alkalommal ez a koncert zárószám. Ebben olyan energiák jönnek még ki belünk, ami nincs csodálkozni szoktam, hiszen 90 perc furulyázás után van egy olyan állapot, már talán légszomnak, vagy nem is tudom, minek lehet nevezni. Tehát én már olyan színeket látok akkor belül. Ennek a fiziológiáján szerencsére soha nem gondolkoztam el, sőt, talán egy kezemmel meg tudom számolni, hogy hányszor jutott eszembe, hogy ezt a rohadt hangszert fújni is kell, mert én igazából gitározok ezen a hangszeren, azt érzem is, mikor rájövök, hogy ehhez nekem kell egy olyan belső lelket adni ennek a hangszernek, ami azon múlik, hogy én most ott az bírom ezt ússzal vagy sem, az bénítólag hat. Szóval a 90 perc után ezzel a számmal, amivel a legtöbb energiát igényli tőlem, ez hogy működik belülről, biológiai, fiziológiai szempontból, ezt nem tudom, de azt érzem ezzel kapcsolatban, hogy itt az utolsó energiák is kijönnek a színpadon, és én így szeretem megélni a zenészként való életemet, hogy mindent abban a pillanatban úgy átélni és úgy odaadni, ami az utolsó cseppet is átadjuk magunkból.
0: Fehér Zsombort hallottuk a Kerekes Bandből, és akkor íme az említett dal. Fedezzük fel tehát együtt a Falkland szigeteken maradt magyar kolónia zenéjét. A Kerekes Bandtől ez a Back to Folk.

0: Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.
1: Era ya la madrugada.

Itt a Dankó Rádió, a népek dalait hallják, ez világzenei válogatásunk. A műsorban ezen a héten Jamaikára fókuszálunk, rengeteg érdekességet mesélünk a szigetről, és természetesen sok-sok jamaikai világzenével színesítjük a programot. Ha Jamaika, akkor ugye elsősorban vagy másodszorban rum és raszták. És ha raszták, akkor elsőre nyilván a frizurájuk jut eszünkbe. A raszták frizurája a dreadlock, eredetüket szimbolizálja. Ellenkeznek az egyszerű dolgokkal és az uralkodó osztállyal. Először Selassie magánhadserege viselt ilyen frizurát, ezzel kifejezve bátorságukat és félelmetes mi voltukat. A dreadlock valójában igen egyszerű hajviselet, elkészítése nem bonyolult, de hosszú folyamat. Először attól függően, hogy milyen vastag tincseket és hány darabot szeretnénk, szét kell osztani a hajat egyenletesen. Általában kis négyzet alakú területekre osztják a hajat, ezután erősen fel kell tupírozni a hajtincseket. Ezt követően összetekerik a hajat, hogy el lehessen kezdeni horgolni. A horgolásnak az a lényege, hogy a kilógó hajszálakat bele kell horgolni a tincs közepébe, a tincs elejétől a végéig minden oldalán. A raszta hajviselet azonban nem korlátozódik a rastafariánus vallás követőire. A raszták számára a borotva és a fésű babiloni vagy római találmányok, ezek ellentétesek hitükkel. Helyi muzsikával folytatjuk. Phyllis Dillon felvétele, ez még a 80-as évekből, egy dal Jamaica szigetéről, John Holt szerzeménye ez.

0: A világzenei válogatást hallják, a népek dalai szól, ma is lesz nálunk koncert, ahogyan minden pénteken este. 23 órától Ferenci György és az első Pesti Rackák koncertjét hallhatják. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójának évében különleges koncerttel jelentkezett a harmonikás, egy teljes estét a költő műveiből állított össze, mindegyiket megzenésítve. A muzsikus mindig is foglalkozott Petőfi költészetével, 2006-ban pedig önálló nagylemezt is kiadott. Petőfi Sándor ekkor azzal szembesítette, hogy a saját anyanyelvünket nem tudjuk jól. De ez nem egy elrettentő tapasztalat volt, hanem kapunyító. Azóta pedig folyamatosan játsszák, de érdekes módon Petőfi műsort egészen addig nem csináltak.
1: Megbántott a rózsán nagyon, haragudtam érte nagyon. Haragudtam, búslakodtam, mint az efélékét szoktam.
0: Ferenci György és zenésztársai azt mondják, nem akartak Petőfi bizniszt csinálni. A forradalmi költő nevéből nem csinálnak üzletet, és nem muzsikálnak tőle forradalmi verseket, épp pedig a szerelmes, meg a betyár, meg az összes többi. Összesen több mint 40 versére írtak már zenét. Ferenci György azt mondja, Petőfi sok évre kinyírta a saját szövegeiket, mert akkor a különbség volt természetszerűleg, hogy egészen egyszerűen nem fért el mellette a saját szöveg. És hogyan tud Petőfi a zene nyelvén szólni? A szájharmonikás szerint az anyanyelv a kulcs, az anyanyelv lük.

0: koncertek?
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertjét a Modern Art Orchestra közreműködésével hallhatják ma este hamarosan 23 órától itt a Dambó Rádióban.

0: Hamarosan 11 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, és indul a világzenei koncert. Képzeletbeli színpadunkon hamarosan Ferenczi György és az első pesti rackák.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Kezdődik a péntek esti világzenei koncert a Dankó Rádióban. Ezúttal hazai muzsika szól Ferenczi Györggyel és az első pesti rackákkal. Egy Petőfi koncertet hallhatnak már is, a harmonikás mindig is szorosan kötődött Petőfi Sándorhoz, akinek számos versét zenésítette már meg. 2023-ban a költő születésének 200. évfordulójára egy olyan koncertet hozott össze, amelyen kizárólag Petőfi feldolgozása dolgozások hangzottak el, nagyszerű közreműködőkkel, például Olaj Bolyával vagy Robi Lakatossal. A zenekart a Modern Art Orchestra kísérte Fekete Kovács Kornél közreműködésével. A színpadon Ferenczi György és az első pesti rackák.

0: A Dankó Rádióban ma este Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertjét hallják a Modern Art Orchestra közreműködésével.
1: Ebben a nótában, ami most következik, ebben a versben van az én kedvenc rímem Petőfi Sándortól. Megbántott a rózsám nagyon, haragudtam érte nagyon. Ez csak neki áll jól, ez csak neki szabad.

megint jönnek, kopogtatnak, csendesebben vigadjanak, Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad. Kiörpentik boraikat, végét vetik a zenének, és hazamennek a legények.

Köszönjük szépen az Antares zenekarnak. Kedvenc harmonikásom Paul Butterfield. És mindig szerettem volna írni egy igazi jó Butterfield blues-t, de sose tudtam megírni. Viszont a Miki megtudta, a Janko Miki megtudta írni, és ő is énekli a dalt, melynek címe Dínom Dánom.

0: Inforádióban ma este Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertjét hallják a Modern Art Orchestra közreműködésével.
1: Azért hívtuk el Robit muzsikálni a Petőfi műsorba, mert Petőfi Sándor költészetéből árad az erő és a lüktetés, Robiból meg árad a muzsika. Ki vagyok, én nem mondom meg. Tessék.

Thank you.

A Dankó Rádióban ma este Ferenczi György és az első pesti rackák koncertjét hallják a Modern Art Orchestra közreműködésével.

0: Jó, van.
1: Egy igazi rock'n'roll arcot is hívtunk a műsorba, Olá Ibolyát. És vele egy olyan Petőfi verset fogunk muzsikálni, ami egy nagyon furcsa, különös házi bulin született, ahol 1969-ben a Woodstocki Fesztivál előestéjén egy elég jó társaság összegyűlt ott valahol a környéken, egy farmon, és Petőfi Sándor Kész Richardszal bulizott, és ezért egy ilyen jó kis rollingos Petőfit sikerült összehozniuk.

Petőfi Sándornál szinte az összes hölgytípus megjelenik, és rendkívüli humorral fogalmazza meg a különböző típusok szépségét. Következik egy ilyen például, melynek címe Sári néni.

Embernek, de akkorácska csak vagyok, hogy oly parányok, amin ön levet kalappal szóljanak velem. Ön engemet gorombaságival elhalmozott, hogy két orcán pirult. Igen, pirultam. De nem magamért, pirultam a magyar sereg miatt, hogy annak egy így tábornokja van.

elnök úr. Van ellenség, elég, gorombáskodjék, azzal ott szabad. De bánjék szépen a jó honfiakkal, különben azt hiszik, hogy őket elszándékszik ön kergetni a seregből, és ez kemény vád lenne majd. Kemény vád. Gorombaságit éppen rajtam űzi. Nem féle ön, hogy tollamnak hegyére tűzön fel önt. Ez a toll Istenemre hegyesba törni, és lelkiismeretnél s akit megszúrok véle. Fájnék ki még akkor is, ha a sír férgetni.

Önt itt név szerint, de amit saját kardjával tenni képtelen, tollammal tenni én nem akarom. Nem fogom önt megörökíteni. Csak azt ajánlom, amíg lészen szerencsétlenségünk egymáshoz, akkor beszéljen vélem emberségesen, mert én ugyan nem tartom magamat nagy embernek, de akkorácska csak vagyok, hogy új parányok, aminő ön levet kalappal szóljanak velem.

A Dankó Rádióban ma este Ferenczy György és az első pesti rackák koncertjét hallják a Modern Art Orchestra közreműködésével.

A péntek esti koncertet hallották Petőfi Sándor megzenésített verseivel, Ferenczi Györgytől és az első Pesti Rackáktól. Közreműködött a Modernát Orkesztra Fekete Kovács Kornél közreműködésével. Rögtön éjfél, ez pedig azt jelenti, hogy véget ért már a Népek Dalai. Köszönöm figyelmüket, találkozzunk hétfőn, hétvégén pedig Popovics László hozza a világzenéket esténként. Kellemes hétvégét mindenkinek!

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.

a rózsám lesz benne. E piros rózsa, fehér rózsa nyílik a kertembe. Ejde azért a legszebb virág.

megmutatja a jó utat nékem. Te vagy, aki otthon sírtál, mikor én a világon

0: A pontos idő 1 óra. 20 csak Prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Jegenye fán, fészke, traka, csóka. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Dankó Pista nótájával már is kezdjük 20 csak Prímásunkat itt a Magyar Zene Rádiójában. Ez a dal a tavalyi év magyar nótája szavazáson 4. helyezett lett, nem sokára Hajnal Nikolett énekli el, akinek Tordai Zoltán zenekara muzsikál Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból. Utána szintén ebből a műsorból Gyöngy Pál és Zágon István dalát hallhatjuk, domboldalon áll egy öreg nyárfa. Az előadók Újvári Marika és Balázs Tamás együttese. Utána jön a Csingilingi csárdás, majd a Sárga Rigó című dal Kalmár Páltól és Ifjabb Magyar Imre együttesétől. Tartsanak továbbra is velünk, kellemes időtöltést kívánok!

helyre, berúghat az ember kedvére. Csingilingi csárda, de fénye, szép a csapláros néde kénye. Csókot kértem, de nem adott, hitegetett, csalogatott hétszámra, pedig csupa csóka, hiszája. Csókot kértem, de nem adott, hitegetett, csalogatott hétszámra, pedig csupa csóka, hiszája.

Rigó fészkel pár jával a kis kertembe. Fészket raktál te is kicsi párom a szívembe. Sárga rigó, rigó fészek, lángol égek, ha rád nézek, szép rózsám. Édes népszemedből a boldogságom mennyország mosolyog rám. Édes kicsi párom, simulj itt a jaggarommal. Úgy se tanált nálam különlegét a falumba. Pici szádat csókolgatom, szőke hajat simogatom kedvemre. Szép karika gyűrűt veszek neked, lakci csapunk egy-kettőre. Pici szádat csókolgatom, szőke hajat simogatom kedvemre. Hely, szép karika gyűrűt veszek neked, lakci csapunk egy-kettőre.

archív felvételről hallottuk Kalmár Pált és Ifjabb Magyar Imre zenekarát. Nem sokára a 2016-os esztendőből dalol Gombos Maja, méghozzá Kertész Zsigmond Lajos és Kubányi György frissét. Szép a rózsám, nincs hibája. A felvételen Lakatos Miklós együttese játszik. A Magyar Rádió népi zenekara Bojtor Imrének húzza ezt megelőzően Volli István csárdásában 100 forintnak 50 a fele. Ez a felvétel 1963-ban készült. Most azonban még Németh Marika dalol, érkezik Kényszeri Gyula hallgatójával, Szerelmes a nap a holdba.

részeges vagyok, pedig csak a jóból szeretem nagyon.

0: száz forintnak ötten a fele, legyen meg a fészkes fekete fene, nem lehet az ember fából, kikerugni a hámfából, nem lehet az ember fából, kikerugni a hámfából.
1: Dankó Rádió.

0: bárki tudja, két bolond a szerelemben is egy pár. A csepegő eresz alá kiállnék, érted, még a pokolba is sétálnék. Régi nóta, bárki tudja, két bolond a szerelemben is egy pár.
1: A folytatásban három dankóklubos felvételt játszunk önöknek. Az első egy győri felvétel lesz 2018-ból, mely a 2023-as esztendő magyar nóta díjasával, 60 kis Gyöngyivel és Baranyai István együttesével készült. Hamvas fehér arcod mióta nem látom. Bánóczi Béla és ifjabb Kalmár Tibor nótája után majd Szerdahely János és Heródek Sándor nécsárdása hangzik el, a Szegletes udvar, Karcagi Nagy Zoltántól és Hankó József együttesétől, Körmendről. Utána pedig a Budapesti Thália Színházból elevenítünk fel néhány emlékezetes percet a 2015-ös esztendőből. Sárga a Rigó, Kerek a cipó címmel, Bányai Aladár és Marcali Frigyes frisse hangzik el, Dóka Zsuzsától és ifjabb Sánta Ferenc zenekarától.

egy pohárra, szeretem a vörös bort csodára. Minden áldott csárdába megállok egy pohárra, szeretem a vörös bort csodára. Után mérik csak a jó

0: hogy rám kacsint, és az ujjak köré nem csavarint. Így mulatok hajnalig, még egy szép lány rám kacsint, és az ujjak köré nem csavarint. Feleségem elém állt, és így szólt, no ebből a Budából elég volt. Azóta a túlpartról álmodom a Tabánról, ahol csoda jó volt, a vörös volt. Azóta a túlpartról álmodom a Tabánról, ahol csoda jó volt, a vörös volt.
1: Fényesen süt rám a hold, ez volt Tóth János István csárdása. 2015-ből hallgathattuk a dalt Bányai Márton és Németh Csicsó József zenekarának tolmácsolásában. Nem sokára egy újabb csárdást hallgathatunk, méghozzá egy katonadalt. Ez a vonat most van indulóban. Nógrádi Tóth István lesz az előadó. De őt még megelőzi Szigeti Fercsi, Berki Péter és zenekara. Jön a Járok kelek a határban, Bajomi Bőmhümér és Pápai Molnár Kálmán hallgatója.

Még egy fél órán keresztül tarthatnak a Hús csak prímással itt a Dankó Rádióban. Vége már a Dáridónak, ezzel a címmel Ákom Lajos és Marcali Frigyes írtak csárdást. A Duna Televízió egyik felvételéről Csík Józsefet halljuk és Csóka Gyula zenekarát. Majd maradunk még a Duna Televíziós felvételeknél, Bura Sándor és Szerdahelyi János frisse, Kalina Enikőtől és ifjabb Berki Béla zenekarától lesz hallható. Ráérünk még korán van hazamenni. Aztán egy Dankó Rádiós felvétellel folytatjuk, Sándor Jolán szerzeményével, Egy kicsi ház van a domb tetején. Jónás Géza és együttese muzsikál, a prímás Mátyás Tibor lesz.

Hallgató Andalgó Csárdás és Friss következik. A Friss Boka Károly és Heródek Sándorné dala 1998-ból Csala Judit énekli el Sárközi Béla zenekarának kíséretével. A Csit csak rózsám előtt most kezdődik a tánc címmel, Kubányi György nótája is elhangzik. 1996-ból dalol Győri Márta és muzsikál ifjabb Olá Kálmán zenekara. Van neki, van neki, van neki, van. Farkas Rozikától hallgathatjuk a dalt, valamint Johann János együttesétől. De jöjjön most egy hallgató elébb, Balázs Árpád és Farkas Imre dala, Debrecenben voltam, érkezik Szalai László.

Kikliti Vadar és Babusa Miklós Szerelem, Szerelem című csárdásával hamarosan Vörös Sári örvendeztet meg minket, és Lakatos Sándor zenekara. Vörös Kálmán együttese ezt megelőzően Gencsi Sárinak muzsikál, Szántó Ferenc és Bodrogi Zsigmond dalában, Messze túl a Tiszán. Kárpát Zoltán és ezt Nagy Endre hallgatója pedig már is kezdődik, Jákob Vera dalol, Öreg Prémás, Tégy hangfogót.

A Dankó Rádió zenei palettája.

A Madárka száll az ágra címmel Váradi Aladár frissét hallottuk Kalmár Magda előadásában. Kedves hallgatóink, önök pedig a Dankó Rádió húscsak prímását hallották. Lassan-lassan múlt idő lesz a mai műsor, én búcsúzom, hogy még ifjabb Sárközi Lajos zenekarával együtt eljátszhassa nekünk Ötvös Adorján és Harmat Imre Vége, Vége, Vége már című dalát. Köszönöm a figyelmet, valamennyi kollégám nevében találkozzunk legközelebb.

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

0: Kemény János önéletírása, 1657-58.
1: Dajkám marusszéki székelyasszony, jó énekes, jó hajdutáncos, katonaasszony volt, kinek sok jóval voltam.

Jó estét kívánok! A Barozda Együttes erdélyi hajdútánca indította mai népzenei összeállításunkat, melyben az eszközös táncok egyik típusának, a kanásztáncnak dallamai csendülnek fel. Mielőtt azonban ezekre rátérnénk, nézzük, mik is az eszközös táncok. Az eszközös táncok a magyar néptánckincs nagymúltú, széles rokonsági körrel rendelkező változatos csoportja. A botot, söprűt, üveget, gyertyát, sapkát vagy akár kendőt, széket sokféleképpen kezelve járják-e táncok változatait az egész magyar nyelvterületen, s népszerű az itt élő nemzetiségek körében. A különböző táncos stílus rétegek hatását viselő eszközös táncokban a táncosok az eszközökkel való ügyes bánásmódot mutatják be. E táncok elnevezésüket gyakran az eszközről kapják, így hallhatunk botolóról, söprűtáncról, sapkatáncról, üveges táncról, kisszékes táncról. Az eszközös táncok közös gyökerének a hajdútánc tekinthető, amely a 16.-17. századi Magyarország gazdasági és katonai életében fontos szerepet játszó hajdúk fegyveres katonai táncát jelentette. A hajdútánc divat hatásának köszönhetően a Kárpát-medence népeinek mai eszközös táncai sokszínűségük ellenére nagyon sok hasonlóságot mutatnak. Az eszközös táncok szerkezete többnyire kötetlen, az előadás középpontjában mindig az eszköz kezelése, a táncos ügyesség bemutatása áll. Az eszköz használata közben járt motívumok, főleg az ugrós tánctípus különböző motívumaival rokoníthatók, de észrevehetően hatottak rájuk az újabb táncfajták, a verbunk és a polgári társas táncok is. Ma esti tánc